0: a képlet. Hírek
1: a Ceglédár Show-ban. Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Megszűnik a kettős vezetés a szakképzésben. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Namény Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal is, de új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Telefonon egyeztetett az amerikai és az orosz elnök. Amint egy órás beszélgetésen Donald Trump felajánlotta Vladimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni mind az európai országokra, mind pedig Ukrajnára a G7-es csúcs találkozón. Putyin a harcok elhúzásának szándékával vádolta meg az európai országokat és Ukrajnát. Népszavazáson utasították el a svájciak azt a javaslatot, miszerint 10 millió főben maximálnák az ország népességét. A voksolók 55%-a ellenezte a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot. A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának meghatározása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti, Svájc és fő kereskedelmi partnere az EU között. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, és politikamentesen, átláthatóan, felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. Meghalt Somogyi Győző Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész. Somogyi Győző művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be egyéni formanyelvű, következetesen figuratív eszközeivel. A szitanyomat technika jeles képviselőinek tartották. Somogyi Győző 83 évet élt.
0: Az időjárásról.
1: A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, a kirak.

0: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Átadták a jó ember díjat. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Évianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 000 forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 000 forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen csaknem 322 000 diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad.
1: Az időjárásról.
0: A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön a Cegléd Rádióban, a műsor, amelyben én kérdezek, és önök pedig válaszolnak a 0635-92-92-5-ös SMS számon, persze csak ha van kedvük, de e-mailezhetnek is a kívánság@cegledradio.hu-ra, esetleg a Facebookon írhatnak nekünk, facebook.com/cegledradio, ezek közül leginkább az SMS és az e-mail szokott népszerű lenni. Egy teljesen új kérdéssel jelentkezek ma. Volt már kivételes élményben része? Nem feltétlen elit életre gondolok, hanem inkább azokra a teljesen véletlen helyzetekre, amikhez nincsen recept. Szóval amikor valaki egy plusz backstage karszalag miatt ott áll egy koncerten a kulisszák mögött, vagy amikor egy haver bevisz egy olyan munkahelyre, eseményre, ahova amúgy esély se lenne bekerülni. Vagy amikor véletlenül egy olyan emberrel kerülünk egy asztalhoz, akit addig csak interjúkban láttunk. Esetleg, amikor egy utazáson valaki ismer valakit, és hirtelen olyan helyekre jut be, amelyek nincsenek megnyitva a nagy közönségnek. Ilyen élményeim nekem is vannak, most hagyj kezdjek ezzel, amíg önök gondolkodnak és az első üzeneteket elküldik, addig elmesélnék három élményt a sokszor említett amerikai kiránduláson, vagy hát mondhatni ott élésem, mert majdnem 4 hónap volt. Az is ilyen volt, ha nem lennének a szegedi barátaim, akik ezt a Work and Travel programot megtalálták és kitalálták, hogy már pedig ők kimennek, és egy vasárnapi ebédnél nem csörget meg az Andris barátom, akkor soha nem jutok ki Amerikába, vagy hát legalábbis nem olyan fiatalon, mint amikor kijutottam, ugyanis neki eszébe jutott, hogy hát Nándi tök jó arc, miért ne hívjuk el őt is, és tulajdonképpen csörgött a telefonom, és azt mondta, hogy Nándi, ki jössz velünk Amerikába? Én meg így a vasárnapi családi ebédnél mondtam, hogy végül is ki, és akkor közöltem a családdal, hogy ez a terv, úgyhogy nekem így sikerült kijutnom Amerikába, de ilyen volt még az is, amikor például Süveges Andrissal az egyik nagy balatoni fesztiválon közösen Janklovics Péterrel, a humoristával, a stand-upossal és színésszel találkoztunk. Andris, mármint a Süveges Andris, Süvi ismerte Janklovics Petit, és tulajdonképpen a fellépése után oda tudtunk menni hozzá, és olyan kép is készült, amikor a Janklovics Péter Süveges Andrást felveszi a hátára, és így tudtunk fotózkodni, úgyhogy hát ez sem mindenkivel történik meg, vagy ott van az akkor még létező Pannonia Fesztiválon, azóta már nem létezik, a belga zenekarral sikerült azért, mert rádiós vagyok, és hát kaptunk ilyen sajtós peszt tulajdonképpen, amivel be lehet menni a backstage-be. Az egyik kedvencemmel a belga zenekarral sikerült összeismerkedni, de annyira jól sikerült az összeismerkedés, hogy tudtunk velük interjút csinálni, végighallgattuk a koncertet legelső sorból, és aztán a belgás srácokkal átvonultunk az akkor Magyarországra érkező egyik nagy energiaital cég, egy M betűs nagy fél literes energiaitalakat áruló cég újonnan épült ilyen VIP részlegébe, és tulajdonképpen kaptunk a belgás srácoktól italjegyeket, és gyakorlatilag a Supernem koncertet a belgásokkal együtt iszogatva néztük meg ebből a VIP helyszínről, és ott dumáltunk velük, szóval ez is olyan élmény volt, amiben talán soha nem lehetne részem. Nos, ilyesmikre vagyok kíváncsi, hogy önöknek milyen kivételes élménye volt, nem azért, mert volt rá pénzük, hanem mert belekeveredtek valahogy egy ilyen szituba. Jöhetnek a sztorik 0635-92-95-ös kívánság@cegledradio.hu.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A Ceglit hangja mai kérdése, volt már kivételes élményben része? Nem feltétlen olyanokra gondolok, ami pénzbe került, és ezért tudták megvenni, hanem inkább valahogy közel jutottak a tűzhöz, és ebből kifolyólag lett egy olyan élmény, amit soha nem felejt el. Már is itt van az első üzenet küldőnk Gergő, azt írja, hogy munkahely miatt bemehettem a paksi reaktorba, ami egyben nagyon menő és kicsit félelmetes is volt, ahogy csipogott a nyakamban a doziméter. Nagyon jó, ilyenekre gondolunk, köszönjük szépen! Egy gyermeküdültetési program keretében 3 hetet töltöttem Liechtensteinben, találkoztam a hercegnővel, aki körbevezetett minket a Vaduzi kastélyban, és vendégül látott minket. Ez a kastély nem látogatható, mivel itt él a hercegi család, ezt Dorinától kaptuk, és nagyon szépen köszönjük, biztos nagy élmény lehetett. Nyertem a nem magyar telefonszolgáltatómtól egy utat a Cannes-i filmfesztivál nyitó ceremóniájára. Vörös szőnyeges bevonulással Martin Scorsese állt mögöttem, saját sofőrrel, hajsztájliszttal, sminkessel, 5 csillagos hotellel, ahol a VIP vendégek tartózkodnak, Michelin csillagos éttermi étkezésekkel. Nagy francia mozi rajongó vagyok gimiskorom óta, úgyhogy ez tényleg álomszerű volt számomra. Írja nekünk Anett. Nagyon szépen köszönjük, és pont ezekre gondolok, ezt én bele se tettem a bevezetőnkbe, hogyha nyertek valamit, véletlenül egy nyereményjátékon kisorsolták önöket, bármi ilyesmi is történt, amit én nem hittem el, hogy takarékpénztárral az egyik közeli barátom nyert egy autót, és így teljesen felfoghatatlan volt számomra. Mindig azt gondoltam, hogy hát a környezetünkben nem történt ilyen, hogy valaki egy gyakorlatilag azért, mert takarékoskodik, nyerjen egy autót, de megtörtént, úgyhogy ezek tényleg léteznek, úgyhogy jöhetnek a nyeremények is, amikor valamit váratlanul kapnak meg, nem számítanak rá. Minden ilyesmit is nagyon nagy szeretettel várunk. 18 évesen egy random, korábbi eseményről fennmaradt karszalag színe miatt véletlen beengedtek a VIP részre, az amúgy is number one állam koncertemen, amit már évek óta vártam. Másik, volt párom ivott pár kólát, valami sugallat azt mondta, szedjem ki a szemétből, beküldtem 2 darab kupakkódot, majd nyertem egy 8 napos utazást Miamibe teljes ellátással, azóta is felfoghatatlan. Hát az. Ezt ennek nagyon szépen köszönjük. És hát igen, ez a koncerten bejutás csak azért, mert egy karszalag színe hasonlított arra, és nem nézték meg, hát ez valami elképesztő, de igen, a Miami út az sem egy egyszerű dolog, úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt is. Nézzünk még egyet. Tavaly szeptemberben Vancouverben voltam, és kellett vennem egy vízhatlan cipőt, mert az enyém az utazás előtt beleesett egy vödör motorolajba. Kinéztem egy boltot, helyi sportbolt, és elmentünk oda nyitásra. Elkezdtem beszélgetni az egyik eladóval, kértem tőle segítséget, szuper kedves volt, elég fiatal srác. Mondta, hogy ha nem jó a cipő, 2 hónapig visszavihetem, de erre mondtam, hogy csak 2 hetet vagyunk itt, aztán megyünk haza, így nem fogom visszahozni. Erre kérdezte, hogy honnan jöttünk, és nagyon megörült neki, hogy Magyarországról, mert a nagyszülei innen emigráltak. Ő nem tanult meg magyarul, sajnos, de mindig is szeretett volna hazalátogatni. Már éppen készültünk fizetni és eljönni, amikor csak úgy megjegyezte, hogy egyébként az ő apja csinálta a magyar himnusznak a zenéjét. Erkel Ferenc unokája volt anyai ágon. Na, ez nem semmi. Úgyhogy Evelynnek köszönjük az üzenetet, és további ilyeneket várunk. Volt már kivételes élményben része? Ha igen, küldj el nekünk 0635-925-925-ös.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, a Ceglét hangját hallhatják, ahol egy új kérdésünk van a mai napon. Volt már kivételes élményben része? Mindenféle olyan élményt várunk, ami nem feltétlen pénzzel múlt, csak valami szerencsés véletlenen, úgyhogy jönnek is szép számmal, már is megyünk Hajni üzenetével. 2016 körül Ausztriában dolgoztam egy bárban, Wattensben, és az egyik este bejött egy csapat. Az egyik nő rengeteg pezsgőt fizetett, majd a buli végén elővett egy ékszerszettet és nekem adta. A Swarovski kristálygyár vezetője volt, egy gyönyörű fülbevaló és nyaklánc, a mai napig hordom. Hát mondhatni, igen, ez egy szerencsés véletlen. Összehaverkodtunk két cirkuszi dolgozóval, és bevittek minket előadás után a kulisszák mögé, illetve meséltek az életükről, ezt Milán küldte el nekünk, ez is tök érdekes dolog lehet, és igen, ebbe egy bele kell csöppenni. Skrillex egy időben tartott spontán bulikat a kiválasztott keveseknek, ahol éppen járt, lehet, hogy még mindig csinálja. Londonban ültünk egy pubban, kora délután ettünk, és arról beszéltünk haverommal, hogy milyen nagy király lenne, hogyha eljutni egy ilyen buliba, mert mindketten óriási rajongók voltunk akkoriban. A szomszéd boxból kihajolt Sonny Moore, és átszól, hogy mindjárt ír nekünk négy belépőt, meg egy címet, hozzunk lányokat is nyugodtan aznap estére. Az... komoly. Ezt egyébként Nándi-tól kaptuk, nem én vagyok az a Nándi, én is szeretem Skrillexet, de ez nem én vagyok. Van még egy ilyen DJ esetünk, azt mondja, hogy hol is van, Botond írja, hogy én Avicii koncerten voltam, még mielőtt híres lett volna, csak később esett le, hogy ő volt az. Na igen, ez is tök jó dolog, amikor valakinek a felemelkedése előtt tulajdonképpen ott lehetsz, úgyhogy ez tökéletes dolog, nagyon szépen köszönöm, és hát ennyire kedveznek nekem a kedves hallgatók, két általam is kedvelt előadó után jön egy kis Forma 1. Nekem egy Forma 1-es élményem van, Red Bull Toro Rosso szurkoló voltam, majdnem a kezdetektől, amikor a két csapat ezeken a neveken megjelent. Szüleim céges partnerétől meg pont kaptam egy Red Bull Racinges baseball sapit a Magyar Nagydíj előtt. Budapest belvárosában ezután összefutottam a csapat RBR szerelőivel, akik tök boldogok voltak, hogy valaki nekik is szurkol, akkoriban még nem volt semmi látványos eredményük, és pláne itt még szinte mindenki Ferrari vagy McLarenes volt. Volt náluk egy kis kultárd modellautó, nekem adták, ez akkor jól meg is erősített, hogy jó új kedvenc csapatot választottam. Ez mindig jó egyébként, és én is, ahogy idősödöm, úgy szeretem meg a kisebb csapatokat is. Persze azért tudok szurkolni a nagyoknak is, de egyre izgalmasabb az, hogy jobban belelátunk akár a pilóták, a versenyzők, a csapatok életébe. Mikor Yogyakartában voltunk, lefoglaltam egy random reddites kontakt alapján egy éjszakai vulkánnéző túrát. Nem nagyon láttam sok ilyet, de azért valami kis csoportos kirándulásra számítottunk. Ehelyett megjelent este két nagyon cigiszagú, angolul nem igazán beszélő bácsi, akik bepakoltak minket egy jeepbe, és ilyen Isten háta mögötti hegyi utakon vittek kb. Két órát. Ezen a ponton amúgy pont úgy jött ki, hogy már erőteljes alvás hiányban voltunk a repülések stb. Miatt, szóval barátnőm meg volt győződve, hogy valami emberkereskedők, de mondtam, hogy ahhoz ez túl sok effort. Mikor kiértünk valahova, akkor kipakoltak pár széket, mondták, hogy csücs és várunk. Akkor a köd volt, hogy nem sokat láttunk, de elég hamar elkezdtük hallani a vulkánt, és a köd is feloszlott, ekkor láttuk, hogy jóval közelebb vagyunk, mint amit mondjuk én biztonságos távolságnak tartottam volna. Elég aktív vulkán, durva volt ott ülni a lábánál és nézni, hogy kitörik és folyik a láva, miközben így mindegyiket érzed, mert remeg a lábad alatt a föld, és elég hangos is. Visszafelé próbáltam megkérdezni a bácsit, hogy miért csak mi voltunk, mármint tényleg sehol senki egész éjszaka, és kb. Az jött le, hogy ez maximum félig volt legális. Hát ilyen dologba belekeveredni sem egyszerű. Nagyon szépen köszönjük Robertnek, hogy elküldte nekünk, és ha még önnek is van ilyen élménye, akkor küldj el a 0635-925-925-re, vagy a kívánság kukac ceglédradio.hu-ra.
1: Helyi információk első kézből.

Folytatjuk a VIP adásunkat, na nem azért VIP, mert valaki annyira fontos és gazdag személy, hanem azért, mert valahogy a szerencsés véletlenek folytán belekeveredett egy olyan dologba, amit nem mindenki élhetett át. Szóval kivételes élményekről van szó ma a Cegléd hangjában, ha önnek is van ilyen élménye, küldje el nekünk a 0635-925-925-re. Izraelben dolgoztam egy ősi város ásatásán, és kiástam egy teljes konyhát, amelyet az időszámításunk előtti 8. században egy tűzvész pusztított el, illetve találtam egy sírt is, ez Dominik küldte el nekünk, az egyébként nagyon komoly élmény lehet. Én ugye álmodoztam arról, hogy valaha egyszer majd régész leszek, mert láttam a Jurassic Park című filmet, és szerettem majd így söprögetni a dinócsontokat, aztán rájöttem, hogy ez a munka egy kicsit más, de ezek szerint olyasmit csinálsz, ami erre azért hasonlít. Állatkertben dolgoztam diákként, és búcsóajándéknak beengedtek a fókákhoz. Megsimogathattam őket, meg kaptunk tőlük puszit. Nem mindennapi élmény, és lehet másnak nem olyan extra, de nagyon jó élmény volt, és kiváltságosnak éreztem magam. Ezt írta nekünk Fanni, és annak is érezheted magad, én tökre örülnék egy ilyennek. És maga az állatkertben dolgozás is olyan, hogy azért ott az állatokon segíteni, meg ott lenni velük. Nem mindenki szereti az állatkerteket, mert szerinte fogságban élnek, de azt mindig elfelejtjük, hogy ezek a fajok, ezek a példányok egész pontosan, nem biztos, hogy megélnének a természetben már, úgyhogy ott meg jó helyük van, ezt ne felejtsük el azért. Egyszer apukám megállt segíteni egy idős bácsinak, akinek defektje volt. Kiderült, hogy az öreg ötvös Gábor az ötvös cirkuszos volt, a híres Van másik bóc. Adott apának pár tiszteletjegyet, előadás után behívott minket a VIP lakóbuszához, órákig beszélgettünk, körbevezetett minket az egész cirkuszon, felülhettem a lovakra és a tevére, az idomár megengedte, hogy megsimogassam az oroszlánt, már csak kisebb emlékképek vannak meg, max 6 éves lehettem. Hát ez 6 éves gyerekként szerintem akkora élmény, hogy gyakorlatilag az viszi a prímet, és akkor az óvodában, iskolában, bárhol lehet ezt mesélni, mert azért ez komoly, és főleg mikor fölfogott később, hogy ki is az ötvös Gábor. Úgyhogy hát igen, ez nagyon jó sztori. Ugye azóta már nem is lehetnek a cirkuszokban állatok, vagy nem ugyanabban a formában, úgyhogy ez tényleg régi történet, de nagyon szépen köszönjük Istvánnak, hogy elküldte nekünk. Kb. 25 éve az utolsó napjaimat töltöttem Szegeden, egyetem végén, amikor beköszöntött az első nyári rekordmeleget hozó hőhullám. Másnaposan egy buli után szenvedtem az Albiban, és hirtelen ötlettől vezérelve lementem a Tiszapartra mászkálni. Addig meneteltem fogalom nélkül a part mentén, hogy eljutottam egy olyan helyre az egyik lakótelep mellett, ami tele volt fürdőzőkkel, és 5 év alatt sosem jártam ott. Gondoltam, milyen jó lenne csobbanni egyet, de annyi eszem nem volt, hogy törcsit vagy fürdőgagyat hozzak magammal, mert nem gondoltam, hogy a kecó közelében legális, úgyhogy mentem tovább hazamászni, nem volt már erőm. Átmentem egy újabb szakasz kis erdőn, erre ott meg mindenki mesztelenül pancsolt, volt is egy ősrégi erosdált FKK felirat a bejáratnál. Főleg idősebb, csoki barna, kemény mag, de napoztak fiatal párok is. Olyan volt, mint egy látomás bent a városban kb. 150 méterre a legközelebbi troli megállótól egy több évtizedes, egykor kijelölt nudista strand. Így aztán sikeresen csobbantam egyet a törcsi híján, megszáradtam a napon, nem hittem el, hogy soha nem hallottam eddig a helyről, még vagy kétszer tudtam visszamenni felkészültebben, mielőtt végleg leléptem a városból, nem tudom, megvan-e még az a partrész. Hát, hogy ez a partrész megvan-e, azt nem tudom, de ahol te jártál, a kis erdős rész, és lehet csobbanni, na ott én is voltam nemrég pár évvel ezelőtt, nem mesztelenül, nem a nudista részen, de az még biztosan megvan. Sőt, már azóta egy kicsivel modernizálták is, és lehet ott mindenféle dolgokat vásárolni, büfé van és stb. Úgyhogy jó kis hely, mi is nagyon szeretjük a baráti körrel. Nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is, és hogyha van kedvük, önök is küldjék el, a következő órában is ez lesz a témánk. Volt már kivételes élményben része, néhány zene, és a hírek után folytatódik a Cegléd hangja. Cegléd Rádió.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Megszűnik a kettős vezetés a szakképzésben. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Namény Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal is, de új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Telefonon egyeztetett az amerikai és az orosz elnök. Amint egy órás beszélgetésen Donald Trump felajánlotta Vladimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész hatni mind az európai országokra, mind pedig Ukrajnára a G7-es csúcs találkozón. Putyin a harcok elhúzásának szándékával vádolta meg az európai országokat és Ukrajnát. Népszavazáson utasították el a svájciak azt a javaslatot, miszerint 10 millió főben maximálnák az ország népességét. A voksolók 55%-a ellenezte a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot. A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának meghatározása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti, Svájc és fő kereskedelmi partnere az EU között. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, és politikamentesen, átláthatóan, felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. Meghalt Somogyi Győző Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész. Somogyi Győző művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be egyéni formanyelvű, következetesen figuratív eszközeivel. A szitanyomat technika jeles képviselőinek tartották. Somogyi Győző 83 évet élt.
0: Az időjárásról.
1: A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. A szél viharossá fokozódhat. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, a kérdésünk pedig ugyanaz, egy új téma a mai napon. Volt már kivételes élményben része? Nem azokra az élményekre gondolunk, ami pénzért megvehető, hanem ami hát egy szerencsés és véletlen folytán került közel önhöz, vagy került ön közel ehhez az élményhez. Úgyhogy ilyeneket várunk, 0635 92 95 5-ös, ez egy SMS szám, de van egy e-mail címünk is, a kívánság@ceglidradio.hu. Na, ide jött egy hosszabb e-mail, ezzel megyünk tovább. A legelső Azaria koncerten voltunk, már bezárt, ha jól tudom, a hely, Monyoland. Nagyon kevesen voltunk, kb. 1500-an, viszonylag előálltunk, csupa fiatalok voltak a közönségben, de

0: felemelkedése volt erről szó korábban, hogy a legelső Azaria koncerten ott lenni, hát az nem kis élmény, találkozni a nagymamájával az meg még különösebb, és hát ebből is mi lett? Most arra azért elég sok stadion meg tudott tölteni Baukó Attila. Hamarosan megyek a Colosseum föld alatti részébe, nem feltétlenül elérhetetlen, de a hivatalos oldalon kb. Lehetetlen foglalni erre a programra, a jegymafiánál meg nagyon drága jegy, nekem pedig ingyenesen sikerült foglalni 6 darab jegyet. Utóirat fogyatékkal élő vagyok, itt szinte bárhová bejutok, ingyen vagy nagyon kedvezményes áron, sor nélkül, írta nekünk Dóri. Hát igen, ha van valami öröm az ürömben, akkor talán ez. És igen, az viszont nagyon szimpatikus, hogy megpróbálsz mindenhová eljutni, és így is kell csinálni, szerez minél több élményt, nagyon helyesen teszed. Életemben először jártam Londonban, sétáltunk a Buckingham palota előtt, a szokásos turista tömeg még nem volt ott. Egyszer csak az előtte futó úton lovasságot láttam meg, de többet is, szigorú alakzatba jöttek, kísérve 2 díszes hintót, mint az kiderült. Az egyik hinton Elizabeth királynő ült, integettünk, viszonozta nekünk, nem tudom elmondani miért, de az valahogyan megérintett, hogy azt a pici momentumot az életéből nekünk adta. Hálás vagyok érte, azóta is szép emlék, írta nekünk Kinga, és hagyj reagáljak egy gyors sztorival én is. Mi pedig Amerikában Barack Obamát láttuk, akkor még nem volt megválasztott elnök, hanem kampányolt, és egy limuzinnak a nyitott tetején hajolt ki, és integetett a New Yorki tömegnek, és mi abban a tömegben benne voltunk, és hát én szeretném azt képzelni, hogy össze is akadt a tekintetünk, és mosolyogtunk egyet egymásra, aztán persze később meg is választották, de ez már történelem. Hogyha önnek is van kivételes élménye, akkor küldje el nekünk 0635 92 92.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió.

0: Ez itt a Ceglét hangja, volt már kivételes élményben része, ez a mai kérdésünk egy teljesen új téma, és jönnek is bőven a válaszok, simán lehet, hogy ebből két adás is lesz, kedves hallgatók, mert nagyon sok jön, nagyon nagy szerencsénkre. Láthattam, foghattam igazi Oscar-díjat, amit magyar filmes kapott, ezt Nati küldte el nekünk, és nagyon szépen köszönjük. Egyszeri budapesti cukrászda bejáratához érve, épp abban a pillanatban, mikor nyitni akartam az ajtót, bentről valaki megelőzött, Adrien Brody volt az. Pár másodpercig meglepetten néztük egymást, majd gálánsan kitárta előttem az ajtót, és előre engedett. Oda bent a cukrászlányok visongva fogadtak, hogy úristen, ugye tudom, kinyitott nekem ajtót az előbb, tudtam. Ez is nagyon durva, Nóri küldte el, hát Adrien Brodyval én is szívesen találkoznék, egy cukrászdában is, vagy máshol is, de mondjuk rengeteg olyan, azt hiszem, hogy Oscar-díjas színész egyébként, ha már az Oscarral kezdtük ezt a blokkot, rengeteg olyan színész van, akit is szívesen megismerném testközelből. Egy ismerősömnek van pár öreg autója. Néha megkér, vigyem el az autót filmforgatásokra. Így részt vehettem például a Nürnberg forgatásán, illetve a Mudbound című filmben. Egyikben sem látszolok természetesen, de az utóbbiban az én autóm dudája jelzi a háború végét, vagy nagypapám révén sétálattam a még épülő Kőröshegyi viaduktom. Na ezek is nagyon jó sztorik, és nagyon szépen köszönjük. Japánban az egyik vidéki vármúzeumban fel lehetett próbálni egy hercegnői kimonót a lányoknak, a srácoknak meg egy szamuráj ruhát. Miután levettem a kimonót, megkérdeztem, hogy felveltem a szamurájosat is, kicsit furán néztek, de felsegítették rám, és utólag tudtam meg, hogy én voltam az első nő, aki valaha felpróbálta, írta nekünk Eszter, és hát ez komoly élmény lehetett, igen. A másiktól teljesen kivagyok, ami most következik. A Gorillaz énekesét elvittük a pesti éjszakába megmutatni a Romkert kocsma kínálatot. Az elején nem is tudtam ki az, csak segítőkészek voltunk angol turistákkal, gondoltam magamban. Aztán kiderült az igazság. A Gorillaz énekese. Hát azért is nagyon durva, mert ugye ez a zenekar legtöbbször nem mutatja az arcát, a klippekben is rajzfilmfigurák szerepelnek. Én nagyon kedveltem őket régen. Hát ez nagy élmény lehetett, köszönjük Levinek, hogy ezt elküldtem. Kb. 10-11 éves lehettem, amikor Kanadából hazafelé egy Boeing 747-es pilótafülkébe nézhettem a sarki fényt. Édesapám ismerte a kapitányt, egy cégnél dolgoztak, és még jóval a szigorítások előtt volt, így engedték meg, hogy beüljek oda egy-két órára. Nem hiszem, hogy manapság már a pilótákon kívül bárki láthat ilyet. Hát alapból bemenni egy pilótafülkébe is nagy élmény. A sarki fényt látni is nagy élmény, de a kettőt együtt 10-11 évesen, hát ráadásul Kanadából hazafelé, egészen elképesztő élmény lehetett. Nagyon szépen köszönjük ezt is. Talán a legeslegszebb egy dél-olasz mutatványos volt, akinek volt egy szivardoboz a nyakában, és repkedett körülötte két hullámos papagáj. Megállított minket, trükköztek a madárkák, összeadott minket, azóta is együtt vagyunk, és valahogy jelen van az életünkben a sok színes kis madár. Írta nekünk Réka, és nagyon szépen köszönjük ezt az élményt is. Ha önnek is van kivételes élménye, elküldheti a 0635-925-925-re. Hamarosan folytatódik a Ceglét hangja.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kedden tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Átadták a jó ember díjat. Napos idővel indul a hét. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a HÉV pályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek és a villamos hálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Évianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek közt szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. A szlovák államfő sérelmezte Magyar Péter kijelentését, miszerint Magyarország saját magával szomszédos. Péter Pellegrini szerint ez a retorika nem olyan, ami jó szomszédi kapcsolatokhoz vezetne. Ugyanakkor bízik abban, hogy Robert Fico és Magyar Péter kormányfők tervezett találkozójukon megtalálják a közös hangot, és nem romlik a kétoldalú viszony. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 000 forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 000 forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen csaknem 322 000 diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad.
0: Az időjárásról.
1: A hét első napján a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban 9-16, napközben 20-26 fok valószínű.
0: Ceglin Rádió, sok magyar zenével.

Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön, és majd új témával foglalkozunk. Volt már kivételes élményben része? Nem azokra az élményekre gondolunk, amelyek pénzért megvehetőek, hanem azokra, ahol egy szerencsés véletlen folytán kerültek közel egy ilyen élményhez, vagy sztárhoz, vagy nyeremény volt, vagy valami ilyesmi, ami nem átlagos. És Júlia üzenetével megyünk tovább. Egyszer egy rokon, aki ott dolgozott, elvitt egy koncertterembe, ahol azt mondta, üljek le a zongorához és gyakoroljak. Utána tudtam meg, hogy én voltam a legelső, aki a város legújabb, legdrágább zongoráján játszott. Hónapokig fehér szövetkesztyűben lehetett csak hozzáérni a zongorához, kivéve a zongoristáknak persze. Babusgatták, mint egy újszülöttet, de az első, aki használta, egy alsós gyerek volt, aki nem értette a 3/4-es ütemet. Ez nagyon jó üzenet, és hát ez is egy tök jó élmény. 2014 óta kb. 2-3 évente visszamegyünk Rómába pár napra. Az egyik ilyen kiruccanás során belefutottunk a Maneskines srácokba, akik akkor még csak utcazenészek voltak. Elképesztően jó hangulatot csináltak, viszonylag sok ideig hallgattuk őket, utána meg pár szót váltottunk is velük. Nem csak mi, sok emberrel dumáltak a két szem közötti pihenő idejükben. Évekkel később esett csak le, hogy mennyire befutottak, de azóta is különleges élmény erre visszagondolni. Nekem, hát nem mindenkinek fog sokat mondani a neve, de DubFX volt ilyen, aki hát tulajdonképpen, hogy rákeresnek, DubFX. Egy utcazenész, aki egy looperrel dolgozik, mindig eldúdol egy ritmust, ezt belúpolja, tehát rögzíti, és ezt tovább játsza a gép, aztán ő rádúdol egy másik ritmust, aztán rá szájdobol, és így összerak egy saját zenét saját magának abban a pillanatban. Ő egy híres utcazenész volt már akkoriban, de még csak utcazenész, és én akkor voltam egy bulián, még itt Magyarországra jött, és azóta 3-4 fellépésén is voltam. Közben egyre híresebb lett, és az ő felemelkedését is úgy, ahogy én végigkövettem, szóval volt ilyen élményem nekem is. 18 évesen és valamikor később is szinte teljesen érdemtelenül bejutottam Európa egyik legnagyobb metal fesztiváljának, a Wacken-nek a backstage-ébe. Fordítottunk pár cikket nekik magyarra, ezért kaptam karszalagot, illetve 4 évvel később konkrétan beszöktem. Rengeteg akkori kedvencemmel találkoztam, fotózkodtam. Hammerfall, Dragon Force, Rage, Michael Angelo Battio. Tarja akkor a diva volt, hogy még a VIP-ben is testőrök hada kísérte, esély nem volt elkapni, de a WC odabent ingyen volt, így sokat is spóroltam. A toj-toj 1 euró volt, a zuhany meg 2, úgyhogy nagyon optimalizálni kellett a költéseket. Nyilván az utolsó utáni pénzem is elvertem bakelitekre, pólókra ott, igazi metal geek vagyok, sajnos kinőni nem sikerült, 39 évesen sem, nagycsaládosan is megyek a koncertekre. Hát egyébként ezzel szerintem én is így vagyok, leszek, hogyha majd nagyobb családom lesz, akkor is járni fogok koncertekre, szerintem nem is szabad elengedni ezt a fajta életérzést. Kedves hallgatók, még egy blokkra visszajön a Ceglét hangja, volt már kivételes élményben része? Ha igen, küldje el nekünk 0630 592 92 5-ös. Ceglét Rádió!

0: Elérkeztünk a mai utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók, a Ceglét hangja hamarosan véget ér, ez a téma viszont marad. Ugye a kérdésünk az volt, hogy volt-e már kivételes élményben része, rengeteg üzenetet kaptunk, úgyhogy lesz majd folytatás egy másik alkalommal, holnap viszont új témával jelentkezik a Ceglét hangja, akkor is tartsanak velünk. Most viszont jönnek tehát az utolsó üzenetek. Kézműves voltam egy pesti belvárosi vásáron, árultam, amikor Josh Brolin odajött a családjával és egy kellemes beszélgetéssel egybekötve több terméket is vásárolt. Mikor nem tudtam valamit hirtelen angolul és izgultam miatt, a vállamra tette a kezét, hogy nyugi, férjemmel kezet fogott köszönéskor. Nem ismertük fel, egy tipikus amerikai párnak tűntek, a mellettünk lévő árus mondta, amikor elmentek, hogy kik is voltak. De jó volt így, nekünk örök élmény, és a felesége később írt, hogy szeretik, amiket tőlünk vettek, írta nekünk MSE. Hát ez tényleg nagy élmény lehetett, még akkor is, ha abban a pillanatban nem tudtátok, hogy kicsoda. Következő üzenetünk: tiniként voltam többször a szigeten. Koncertek után mindig vártuk a kedvenceinket egy adott színpad backstage-nél. Egyik évben dumáltunk a Bisztiőrrel, következő évben megint ő volt, emlékeztem a nevére is. Ez úgy meghatotta, hogy azután elkért valakitől egy AAA Pest, amivel a fotós árokból nézhettük az egyik kedvenc bandánk egész koncertjét, meg utána lóghattunk velük a backstage-ben is. Ez is nagy élmény lehetett, köszönjük Zsófinak az üzenetet. Egyébként ma már úgy vannak a koncerteken, ha minden igaz, nem biztos, hogy mindenhol, de a legtöbben úgy van, hogy az első három számot lehet eltölteni ott a fotós árakban, és aztán elvileg kiküldenek mindenkit, de nem biztos, hogy mindenki így csinálja. Egy hosszabb e-maillel megyünk tovább. Gyerekkoromban családdal voltunk nyaralni, egy igen ismert magyar színész már elhunyt, a mellettünk lévő apartmanban nyaralt a barátaival. A terasz közös volt, egyik este pedig áthívták a szüleimet kicsit italozni, beszélgetni. Egyetemistaként jelentkeztem egy pár hetes ösztöndíj programra, és így sikerült kijutnom pár másik hallgatóval az USA-ba, egy ottani egyetemre úgy, hogy repjegy, szállás, kaja fizetve volt, nagyon jó társaság verődött össze, mint az amerikai filmekben, olyanokat bulisztunk a tanulás mellett, az egész életem megváltozott bizonyos értelemben. Nyaralni mentem a barátaimmal, de mivel én máshol lakom, külföldön, repülő indulás előtt, illetve után, egy-egy tét Budapesten aludtam, gondolom egy-egy éjszakát, vagy hát estét. Úgy voltam vele, hogy ha már nyaralok, akkor megengedem magamnak, hogy szálladában legyek arra a két éjszakára, a nyaralós szállás amúgy sem volt túl fancy. Valamiért upgrade-elt a booking, úgyhogy az első helyen lakosztályt kaptam, és nem kellett ráfizetni, VIP reggeliző belépővel, stb. A másik helyen meg egy csillaggal jobb helyre raktak. Pár éve Budapesten játszott a kedvenc zenekarom, híres külföldi banda, biztos voltam benne, hogy sose látom őket élőben. Na, a koncert előtti nap sétálgattunk a belvárosban, és véletlen belejük botlottunk, kb. Akkor érkezhettek meg, és lőttünk egy képet, és dumáltunk egy kicsit, azt hittem szívbajt kapok. Szóval van egy-két ilyen sztorim, küldte nekünk Jászmin, és hát igen, néhány sztori. Azt hiszem, hogy összesen 4, amit leírtál, és mindegyik tök izgalmas, nagyon szépen köszönjük. És ha önnek is van ilyen története, akkor ma már nem, de egy következő alkalommal elküldheti, mert ez a téma hamarosan visszatér, nem holnap, mert akkor más témával jelentkezünk. És most pedig búcsúzom, Vörös Nenni köszöni megtisztelő figyelmüket, tartsanak a Ceglét Rádióval továbbra is, a viszonthallásra.
1: Helyi információk első kézből.

0: Energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötét, bombasztikus jó reggelt kívánunk mindenkinek, és persze további jó rádiózást, na meg remek hetet. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a mikrofonnál este hatig, kisebb-nagyobb megszakításokkal Süveges András, remélem velem tartanak. Már is mutatom, hogy mivel indul a mai jó reggel Cegléd. Ezt a dalt játszom azonnal a hírek után. Tartsanak vele még egyszer mindenkinek. Jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Napos idő lesz, néhol záporral, zivatarral. Megállapodott Irán és az Egyesült Államok a harcok befejezéséről. Kezdődik a szóbeli érettségi időszak. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, és kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csak nem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Ma hivatalosan megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pedig úgy fogalmazott, nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Idehaza holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot a több ezer milliárd forint támogatásból, a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indít. Megújulnak a hévpályák, valamint a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, új vonatokat szereznek be, valamint fejlesztik a villamos hálózatot. Ma kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-ig csak nem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket, a döntés ellen jogorvoslati lehetőségek vannak. Az Oktatási Hivatal honlapján lehet erről tájékozódni. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyerektáborok, az egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ottalvós táborok pedig 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport, a kaland és a nyelvi táborok. Ma kezdődik az országos színházi találkozó, az egyhetes seregszemlének idén a debreceni Csokonai Színház ad otthont. 14 hazai és határon túli társulat lép fel, köztük a Nemzeti Színház, az Entai Magyar Kamara Színház, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, valamint az Aradi Kamara Színház is. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése.
3: Az időjárásról.
6: A reggeli szorványos záporok után mindenütt felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Később is előfordulhatnak még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átíthatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és további jó rádiózást. A jó reggel Ceglédet folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival és a megszokott reggeli rovatokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel és egy beszélgetéssel. Tartsanak velem!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Ceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc daraival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden a sok napsütés mellett időnként gólyfelhők lesznek az igen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. Hajnalban kora reggel főként délnyugaton képződik pára, köd a reggeli 6-15 fokos minimumokat követően, délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős zivatarok idején, viharos a nyugati, észak-nyugati szél. Hajnalra általában 10-17 fokig hűl a levegő, egyre jobban fokozódik a felmelegedés, délután már 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már 28-33 fokos maximumokban lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Az északi szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Ez lesz a következő napokban, tehát hazánk területén. Most meg továbbra is a legjobb dalok szólnak itt a 92-tön.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Azonnal folytatjuk, kedves hallgatók, a legfrissebb információkkal a jó reggelt Ceglédet, aztán majd visszatérek a dalokkal. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos idő lesz, néhol záporral, zivatarral. Megállapodott Irán és az Egyesült Államok a harcok befejezéséről. Kezdődik a szóbeli érettségi időszak. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, és kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csaknem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Ma hivatalosan megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pedig úgy fogalmazott, nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Idehaza holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot a több ezer milliárd forint támogatásból, a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indít. Megújulnak a hévpályák, valamint a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, új vonatokat szereznek be, valamint fejlesztik a villamos hálózatot. Ma kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-ig csaknem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket, a döntés ellen jogorvoslati lehetőségek vannak. Az Oktatási Hivatal honlapján lehet erről tájékozódni. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyerektáborok. Az egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ott alvós táborok pedig 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport, a kaland és a nyelvi táborok. Ma kezdődik az országos színházi találkozó. Az egyhetes sereg szemlének idén a debreceni Csokonai Színház ad otthont. 14 hazai és határon túli társulat lép fel, köztük a Nemzeti Színház, az Entai Magyar Kamara Színház, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, valamint az Aradi Kamara Színház is. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése.
1: Az időjárásról.
2: A reggeli szorványos záporok után mindenütt felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Később is előfordulhatnak még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: we can dance all night.
1: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Így lesz ez, este 6 óráig kisebb-nagyobb megszakításokkal, utánam Szatmári Gábor érkezik, utána pedig Vörös Nádi, de ez még messze van, a zenék viszont igencsak közel, ezeket azonnal játszom, nem sokára pedig programokat ajánlok, tartsanak velem!
2: Jó reggelt, Ceglény!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még egy ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni. Az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül, ez a program pedig ma lesz, este 6 órakor, mégpedig Mediból a Bajcsi Zsilinszky tére. Mindenkit szeretettel várnak. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. Ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglidi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 1925 Cegléd Rádió.

0: nem én.
1: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. Közös ismerős szól azonnal a hírek után, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
2: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét külső körösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban.
6: Napos idő lesz, néhol záporral, zivatarral. Megállapodott Irán és az Egyesült Államok a harcok befejezéséről. Genetikai módszerekkel azonosították második Béla király maradványait. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a hormozi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, és kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Iráni közlés szerint az Egyesült Államok beleegyezett, hogy 300 milliárd dollárt fizet az újjáépítési alapba közvetlenül a Perzsa államnak. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Az amerikai elnök felajánlotta Vladimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében a ma kezdődő G7-es csúcs találkozón kész hatni az európai országokra és Ukrajnára is. Az orosz elnök továbbra is azt mondja, hogy Kijev és az EU a harcok elhúzásában érdekelt. Az amerikai elnök Volodymyr Zelenszkijjel a béketárgyalások kilátásairól és további diplomáciai lépésekről beszélt. Donald Trump és az ukrán elnök egyeztetni fog a gazdasági csúcson személyesen is. Ma hivatalosan megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig úgy fogalmazott, nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forint támogatásból a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indít. Megújulnak a hévpályák, valamint a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal. Új vonatokat szereznek be, valamint fejlesztik a villamos hálózatot. Megkezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. A következő két hétben több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről pedig az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Újabb Árpád-házi király második Vak Béla maradványait azonosította a Magyarság Kutatóintézet. A székesfehérvári csontkamra több mint 400 leletének elemzésére genetikai módszereket használtak. Korábban így tárták fel az Árpád-házi uralkodó genetikai kapcsolatait is a honfoglaló magyar elit tagjaival, valamint több középkori magyar főúri családdal, például az Abákkal, a Korvinokkal és a Bátoriakkal.
4: Az időjárásról.
6: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap, később is előfordulhatnak még záporok, vagy viharos széllel kísér zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Gábor. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Remélem velem tartanak, most folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a lapszemlével. Ennek a rovatnak köszönhetően visszatekintünk az elmúlt időszakra, megnézzük, mi történt a celebekkel, a híres emberekkel. Tartsanak vele!

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlével itt a 92-től, egészen pontosan a borsonline.hu oldalról ajánlok olvasni való. Jennifer Lopez ma a világ egyik legismertebb előadója, de a hírnévhez vezető út korán sem volt olyan csillogó, mint ami ennek kívülről tűnt. J.Lo elárulta, hogy a hirtelen jött ismertség pánikrohamokat váltott ki nála, és hosszú időbe telt, mire megtanult együtt élni azzal, hogy többé nem élhet névtelen, hétköznapi életet. Jennifer Lopez már a 90-es évek közepén is dolgozott a szórakoztató iparban, ám az igazi áttörést az 1997-ben bemutatott Selena című életrajzi film hozta meg számára. A film siker egyik napról a másikra országosan ismert sztárrá tette. A hirtelen jött népszerűség azonban olyan kihívásokkal járt, melyekre nem volt felkészülve, és ettől teljesen összeomlott. Ezt követően Jennifer Lopez-t pánikrohamok kezdték gyötörni, melyeket hosszú éveken keresztül nem tudott kezelni. A munkahelyi románc sztárja a legutóbbi interjúban felidézett egy emlékezetes esetet, amikor egy bolt felé sétált, és idegenek kiabálni kezdték a nevét. Először megijedt, mert nem értette, mi történik körülötte. Később rájött, hogy az emberek egyszerűen csak felismerték a filmből, és rajongóként szerettek volna találkozni vele. Jennifer Lopezben ekkor tudatosult először, hogy az élete végérvényesen megváltozott. Többé nem sétálhatott végig észrevétlenül az utcán, és elveszítette azt a szabadságot, melyet eddig természetesnek vett. Ez a felismerés olyan erős szorongást váltott ki belőle, hogy pánikrohamok jelentkeztek nála. A színésznő bevallotta, hogy a legnehezebb nem is maga a figyelem volt, hanem annak tudata, hogy nincs visszaút. Úgy érezte, egy olyan világba lépett be, melyből már nem tud kilépni, és ez komoly lelki terhet rótt rá. Emlékszem, hogy hazamentem a lakásomba, és rájöttem, hogy megváltozott az életem. Már nem voltam névtelen, és pánikrohamok gyötörtek. Ez a gondolat, és az, hogy ezt nem tudtam visszafordítani, rettenetesen megrémített. Végül színészek és más filmes szakemberek segítségével sikerült túljutnia a lelki nehézségein. Rájött, hogy nincs egyedül az érzéseivel, és sok híres kollégája már átment hasonló időszakon. Ezek a tapasztalatok pedig segítettek neki abban, hogy fokozatosan megértse és kezelje a szorongást. Jennifer Lopez a gondolkodásmódját is átalakította, ahelyett, hogy kizárólag a hírnév negatív oldalára koncentrált volna, elkezdett arra összpontosítani, hogy valóra váltott a gyermekkori álmait. Ez a hozzáállás pedig jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy végül leküzdje a szorongásait. Jennifer Lopezzel is foglalkozik a borsonline.hu felület. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban pedig mi azonnal folytatjuk a kiváló slágerekkel, a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzó napunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
2: Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
6: A lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, azonnal. Ez aztán a meglepetés, fogalmaz így a blik.hu oldal. Úgy értesültünk, folytatom a cikket, nem sokára egy olyan helyen láthatjuk Vona Gábort, ahol előtte még sosem. Úgy tudjuk, írja a portál, a második reformkor párt elnöke egy korábban szinte ördöginek vélt feladatot vállalt, egy kereskedelmi tévé valóságshowjában lehet szereplő. A Blik információi szerint a politikus az Árulók gyilkossága kastélyban következő évadának egyik résztvevője lesz. 3 éve ugyan újra politizál, ám Vona Gábor életét többnyire a vlogja, a YouTube csatornája építése, valamint a workshopja és közösségi találkozói teszik ki, hiszen pártja a második reformkor egyelőre nem olyan erős tényező, hogy beleszólhasson a jelenlegi politikába, ám úgy tudjuk, fogalmaz a blik.hu oldal, Vona Jüzzel nem is a politikai életben való szereplése miatt lesz előtérben, hanem mert információink szerint elvállalt egy olyan feladatot, melyet eddig sosem. A lap úgy tudja, Vona Gábor lesz az RTL sikerműsorának, az Árulók gyilkossága kastélyban című taktikai, pszichológiai valóságshow-nak az egyik szereplője. Mindez hatalmas meglepetést okozott a többi résztvevő körében, amikor a forgatás első napján lelepleződött számukra, kivel is vágnak bele a közel 3 hetes harcban a fődíjért. A politikus szereplése nem csak azért lenne meglepő, mert Vona Gábor eddig messze elkerülte a kereskedelmi tévéket, hanem mert korábban többször is kijelentette, hogyha tehetné, bezárná őket. Számos olyan műsoruk van, ami erkölcsöt, jó érzést sért. Lesz kereskedelmi televízió, de sokkal színvonalasabb, mint ami eddig volt. Ugyanúgy lesznek sorozatok, hírműsorok, mint eddig, csak nem lesznek hazáruló kereskedelmi tévécsatornák, fogalmazott egy több mint 15 évvel ezelőtti a Kossuth Rádiónak adott interjújában, az akkor még a Jobbik vezetőjeként politizáló Vona, aki abban az időben többször hangoztatta, hogy még az RTL és a TV2 székházát is eltörölné a föld színéről, ha hatalomra kerülnek. Természetesen ez végül nem történt meg, ráadásul az elmúlt években az azóta párttá alakult civil szervezetéhez kötődő munkája a jelek szerint megváltoztatta a véleményét a kereskedelmi tévékről, és igent mondott arra, nagy valószínűséggel, hogy az RTL egyik legsikeresebb és legnézettebb műsorában szerepeljen. Vona Gáborral is foglalkozik, tehát a blik.hu oldal.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Eczek utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: 92-tön a reggeli műszakot reklámokkal, majd friss infókkal folytatjuk, utána meg jövök vissza a dalokkal. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd rádióban.
7: Napos idő lesz, néhol záporral, zivatarral. Megállapodott Irán és az Egyesült Államok a harcok befejezéséről. Genetikai módszerekkel azonosították második Béla király maradványait. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a hormozi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, és kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Iráni közlés szerint az Egyesült Államok beleegyezett, hogy 300 milliárd dollárt fizet az újjáépítési alapba közvetlenül a Perzsa államnak. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Az amerikai elnök felajánlotta Vladimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében a ma kezdődő G7-es csúcs találkozón kész hatni az európai országokra és Ukrajnára is. Az orosz elnök továbbra is azt mondja, hogy Kijev és az EU a harcok elhúzásában érdekelt. Az amerikai elnök Volodymyr Zelenszkijjel a béketárgyalások kilátásairól és további diplomáciai lépésekről beszélt. Donald Trump és az ukrán elnök egyeztetni fog a gazdasági csúcson személyesen is. Ma hivatalosan megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pedig úgy fogalmazott, nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forint támogatásból a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indít. Megújulnak a hévpályák, valamint a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal. Új vonatokat szereznek be, valamint fejlesztik a villamos hálózatot. Megkezdődnek a középszintű szóbeli érettségig, a következő két hétben több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről pedig az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Újabb Árpád-házi király második Vak Béla maradványait azonosította a Magyarság Kutatóintézet. A székesfehérvári csontkamra több mint 400 leletének elemzésére genetikai módszereket használtak. Korábban így tárták fel az Árpád-házi uralkodó genetikai kapcsolatait is a honfoglaló magyar elit tagjaival, valamint több középkori magyar főúri családdal, például az Abákkal, a Korvinokkal és a Bátoriakkal.
6: Az időjárásról.
7: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap, később is előfordulhatnak még záporok, vagy viharos széllel kísér zivatarok. délután 20-26, késő este 13-19 fok várható.
6: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről!
4: Lendületes, változatos zenék,
6: hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: reggelt! Jó reggelt, Cegléd!
1: Mondd el, miért? Miért van, hogy fáj? Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz? Hisz feletted már? És esténként várod,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még egy ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni. Az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül, ez a program pedig ma lesz, este 6 órakor, mégpedig Mediból a Bajcsi Zsilinszki téren. Mindenkit szeretettel várnak. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére. Július 5-én vasárnap 18:30-kor kezdődik az emléktábla avatás a Dob Múzeum előtt. Majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. Ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglidi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió FM 92.

0: hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc daraival. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati táj kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. Hajnalban kora reggel főként délnyugaton képződik pára, köd a reggeli 6-15 fokos minimumokat követően délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős zivatarok idején, viharos a nyugati, észak-nyugati szél. Hajnal általában 10-17 fokig hűl a levegő, egyre jobban fokozódik a felmelegedés, délután már 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már 28-33 fokos maximumokban lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Az északi szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Ez lesz a következő napokban, tehát hazánk területén. Most meg továbbra is a legjobb dalok szólnak itt a 92-tön.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. A kiváló közös ismerő szól, azonnal a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án. Nyílt nap kukacinfineon.com.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Napos idő lesz, néhol záporral, zivatarral. Elfogadhatja az alaptörvény 16. módosítását a parlament. Ma van a nemzetközi szélnap. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Módosíthatja az alaptörvényt mai ülésén az országgyűlés. A Tisza párt két képviselője által benyújtott kezdeményezés alapján legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is, hogy a kormány főígérete szerint Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezethesse a testületet. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Rúg Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között, a dokumentumot várhatóan pénteken írják alá. Az egyezmény értelmében Washington feloldja a Hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, a Perzsaország olaj és energiatermékeire kivetett szankciókat, valamint kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A bejelentés után csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csaknem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Az amerikai elnök felajánlotta Vladimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében a ma kezdődő G7-es csúcs találkozón kész hatni az európai országokra és Ukrajnára is. Az orosz elnök továbbra is azt mondja, hogy Kijev és az EU a harcok elhúzásában érdekelt. Közben ma megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Ma van a nemzetközi szélnap. 2009 óta ilyenkor világszerte a szél és zöld energia jelentőségére, működésére, előnyeire, valamint a klímavédelem fontosságára hívják fel a figyelmet. A kezdeményezés keretében a szélenergia ipari szervezetek különböző programokat, például nyílt napokat szerveznek, illetve ismeretterjesztő előadásokat tartanak az érdeklődőknek.
3: Az időjárásról.
6: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Később is előfordulhatnak még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A hét második felében fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt az év első hőhulláma.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
4: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: Gábor. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást a mikrofonnál Süveges András. Remélem velem tartanak, most folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig visszatérek, és elárulom, hogy mi

0: már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. A mai nap vezér gondolata, mondata mottója az, hogy ne adj esélyt ma a kísértésnek, hogy miért ez. Ez nem sokára kiderül. Kas, lehet, hogy az utóbbi időben kisé élénkebbé vált a fantáziád a magánéletedet illetően, ami egy párkapcsolatban akár még pesdítő is lehet. Ma azonban egy szituáció könnyen csábíthat téged túlzásokra. Tartsd kordában az érzelmeidet, és igyekezz a realitások talaján maradni, nehogy végül veszélyeztesd azt, amit évek alatt építettél fel. Bika, ma egy helyzet vagy egy hír megzavarhatja egy kapcsolatodat, melyben megjelenhet a kételj és a bizalmatlanság, de annak is van esélye, hogy a féltékenység mérge is elkezd terjedni. Vigyázz, mert ezek a dolgok nagyon veszélyesek lehetnek, és képesek még egy amúgy egészséges viszonyt is tönkretenni. Mindig maradj a tényeknél, és különösen ma ne hallgass a kúsza szóbeszédekre. Ikrek, ma egy pletyka vagy hír megtévesztő lehet, ami talán véletlen, de az sem lehet kizárni, hogy szándékos ármánykodás az okozója. Mindezek ellen pedig csak is a nyilvánossággal és az igazsággal lehet harcolni. Ott és akkor tisztázd a helyzetet, és meg fogod látni, hogy ki a hazug, és ki az, aki igazat mond. Rák, lehet, hogy a fejedben kezdenek kissé elcsúszni a dolgok, de nem szabad engedned, hogy urrá legyen benned a kételj egy nagyon fontos kapcsolatodban. Szorítkozz csak is a tényekre, és ne hallgass szóbeszédre, főleg olyanra ne, akiket te magad is megbízhatatlan hírforrásnak tartasz. Talán van valaki, aki örülne egy kis kellemetlenségnek a házad táján. Ne adj esélyt neki. Oroszlán, vannak időszakok, amik már megértőbbnek és türelmesebbnek kell lennünk a környezetünkkel szemben, és most pont egy ilyen időszakot élünk meg. Igyekezz hát kiszűrni minden zavaró tényezőt. Próbáld csak is a fontos dolgokra koncentrálni, és ne kapaszkodj bele apró félreértésekbe sem. Ha valamikor, most igazán fontos a nyugalom számodra is. Szűz! Ma talán éppen a magánéletedben egy olyan feszült helyzetbe kerülhetsz, amely általában máskor vitához, vagy éppen veszekedéshez vezet. Most azonban igyekezz másképpen viselkedni, mint az megszokott. Ne vedd fel a kesztyűt, ne reagálj kritikusan, igyekezz inkább támogatóan fellépni. A hatás nem fog elmaradni. Egy zene után folytatjuk a rapi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Ceglid!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
6: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
9: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak.
10: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, néha előfordul, hogy azt hiszük, körülöttünk minden rendben van, aztán egy napon kiderül, hogy mindaz, amit eddig alapvetőnek és megváltozhatatlannak hittünk, egyszer csak eltűnik, mint a soha nem is lett volna. Ma könnyen lehet, hogy valakivel kapcsolatban neked is hasonló élményben lesz részed. Egyszer csak azt kérdezed magadtól, ki ez az ember? Nem is ismerem. Skorpió. Vannak emberek, akiket érdemes nagyon komolyan venni, míg másokkal kár túl sokat törődni. Ha kiderülhet számodra, hogy valakit talán rosszul ítéltél meg, és az illetőt érdemes lenne kicsit közelebbről is megismerni. Ma ugyanis olyan oldalát mutatja meg, amelyről eddig nem is gondoltad, hogy létezik. Nyilas. Ma olyan helyzet adódhat, melyben érdemes lenne egy kicsit feladnod a büszkeségedet, ha nem akarod tovább tetézni a bajt. Lehet ugyanis, hogy hibát követtél el, és ennek elismerése a másik számára nem a gyengeség jele lenne, hanem csak kifejezése, hogy fontos számodra az illető. Bak. Lehet, hogy mostanában úgy érzed, hogy nincs elegendő izgalom az életedben, és a napjaid monoton egymás utánisága már szinte felülről, de ez még nem ok arra, hogy valami olyasmit tegyél, ami nem következik a természetedből. Maradj türelmes és maradj önmagad, amíg csak lehetséges. Vízöntő. Egy dolog a flört és egy másik a konkrét cselekvés, és nálad különösen éles a határvonal a kettő között általában, de azonban légy nagyon óvatos, mivel a kísértés nagyon erős lehet, ha pedig nem tudsz ellenállni, egy jól működő kapcsolatot igen könnyen a múlté lehet. És végül halak. Ha egy kapcsolatban sok időt és energiát fektetünk, akkor érdemes vigyázni is rá. Ma nem lesz könnyű dolgod, mivel egy feszültség, nézetkülönbség vagy akár egy harmadik megjelenése veszélybe sodorhatja azt, amit felépítettél annyi éven át. Vigyázz hát, hogy meddig mész el egy feszült helyzetben, mivel van olyan szituáció, melyből már nem nagyon lehet visszahátrálni nyomtalanul. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: olyan szép felállni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Ceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, a jó reggelt Szegédet már is folytatjuk a legfrissebb infokkal. Maradjanak velem, hiszen nem sokára visszatérek a dalokkal is. Jó rádiózást!
1: Szegléd Rádió. Hírek a Szegléd Rádióban.
2: Napos idő lesz, néhol záporral, zivatarral. Elfogadhatja az alaptörvény 16. módosítását a parlament. Ma van a nemzetközi szélnap. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Módosíthatja az alaptörvényt mai ülésén az országgyűlés. A Tisza párt két képviselője által benyújtott kezdeményezés alapján legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is, hogy a kormányfő ígérete szerint Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezethesse a testületet. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Rúg Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között, a dokumentumot várhatóan pénteken írják alá. Az egyezmény értelmében Washington feloldja a hormozi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, a Perzsaország olaj és energiatermékeire kivetett szankciókat, valamint kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A bejelentés után csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csaknem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Az amerikai elnök felajánlotta Vladimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében a ma kezdődő G7-es csúcs találkozón kész hatni az európai országokra és Ukrajnára is. Az orosz elnök továbbra is azt mondja, hogy Kijev és az EU a harcok elhúzásában érdekelt. Közben ma megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Ma van a nemzetközi szélnap. 2009 óta ilyenkor világszerte a szél és zöld energia jelentőségére, működésére, előnyeire, valamint a klímavédelem fontosságára hívják fel a figyelmet. A kezdeményezés keretében a szélenergia ipari szervezetek különböző programokat, például nyílt napokat szerveznek, illetve ismeretterjesztő előadásokat tartanak az érdeklődőknek.
1: Az időjárásról.
2: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Később is előfordulhatnak még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A hét második felében fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt az év első hőhulláma.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Reklámok után folytatjuk dalokkal, nem sokára a programokat is ajánlok, és mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást és hazánk területét illeti. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak.
6: Jó reggelt!
7: Jó

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még egy ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni. Az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül, ez a program pedig ma lesz, este 6 órakor, mégpedig Mediból a Bajcsy-Zsilinszky téren. Mindenkit szeretettel várnak. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18:30-kor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetés, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió, változatos és friss.

Hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden a sok napsütés mellett időnként gólyfelhők lesznek az igen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. Hajnalban kora reggel főként délnyugaton képződik pára, köd a reggeli 6-15 fokos minimumokat követően, délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős zivatarok idején, viharos a nyugati, észak-nyugati szél. Hajnalra általában 10-17 fokig hűl a levegő, egyre jobban fokozódik a felmelegedés, délután már 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már 28-33 fokos maximumokban lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Az északi szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Ez lesz a következő napokban, tehát hazánk területén. Most meg továbbra is a legjobb dalok szólnak itt a 92-tön. Jó reggelt!

néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó felvonása. A hírek után azonnal játsz a Martin Garrix előadásában a Told You So című közös ismerőst. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
7: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
8: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 ezer forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
9: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
10: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án.
9: Nyílt nap kukacinfineon.com.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Napos idő lesz, néhol záporral, zivatarral. Alaptörvénybe foglalhatják, hogy legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Országos razzia kezdődött az utakon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken írják alá. Az egyezmény értelmében Washington feloldja a Hormuzi szoros és az iráni kikötők blokkádját, az ország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, valamint kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A bejelentés után csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Módosíthatja az alaptörvényt mai ülésén az országgyűlés. A Tészapárt két képviselője által benyújtott kezdeményezés alapján legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is, hogy a kormányfő ígérete szerint Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakció vezetője vezethesse a testületet. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Mától kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás vírus miatt érintett juh és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki, és közvetlenül küldik meg a MÁK-nak. Megkezdődtek a középszintű szóbeli érettségig, július 1-ig csak nem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az oktatási hivatal honlapján lehet tájékozódni. Koncertekkel, színházi előadásokkal és zenés produkciókkal várják az érdeklődőket mától a fővárosi Benczúr Ház szabadtéri színpadán. Benczúr kerti esték programsorozat címen a Pénzügyőr zenekar koncertjével kezdődik a műsor. Opera, operett, musical és filmslágerek, valamint latin zenei feldolgozások is szerepelnek. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az egyhetes akció részeként péntek délelőttől 24 órán keresztül alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése.
3: Az időjárásról.
11: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Később is előfordulhatnak még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A hét második felében fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt az év első hőhulláma.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül, ezért is maradjanak velünk.
0: Jó reggelt, Ceglé!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
4: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-tön, hogy mi a téma, ez mindjárt kiderül. A riporter ma is Szatmári Gábor.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát Fejlesztés terre mellett című sorozatunk, immáron 131. része. Természetesen most is a Településfejlesztési Szövetség elnökével, Szebeni Dáviddal fogok beszélgetni, aki itt van velem a stúdióban, hál' Istennek, nem telefonon kell beszélnünk, szervusz.
3: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is itt Szegléden.
2: Vannak itt remek témák, és többfelé megfordultál mostanában itt a környéken. Ugye többek között azon a bizonyos Ceglédfürdő futófesztiválon is ott voltat, a Településfejlesztési Szövetséggel, amely fesztiválról azért jó sokat beszélgettünk már itt a főszervezőkkel, Bálint Zoltán doktor úrékkal. No hát, mit kerestetek ti ott? Futottatok, avagy egyéb más dolgotok volt?
3: Most más dolgunk volt, úgyhogy ajándékokat osztottunk a díjazottaknak, legelsősorban is a gyerekeknek. Ugye ezen a futófesztiválon van a korai idősávban a legkisebbeknek is futás, nagyon aranyosak
2: nagyon
3: voltak.
2: Nagyon jó, van egy ugye a legkisebbeknek 300, egy a picit nagyobbaknak 800 méter a távolság, ami nem tűnik olyan nagynak, de azért úgy óvodásként lenyomni ezeket a távokat nem akármi dolog.
3: Így van, és nagyon sokszínű volt a mezőny, volt, akin köpeny volt, ilyen szuperhősös köpeny.
2: De jó.
3: Volt, aki olyan pici volt, hogy mondjuk anyuka vagy apuka fogta kézben, és akkor ott a messzámmal volt a kisgyerek. És akkor ő is ment, vagy úgy érezhette, aztán voltak olyanok, akik menet közben azt mondták, hogy ők inkább másfele mennek, vagy mégse a célba akarnak menni, úgyhogy nagyon sokszínű volt, tehát ez azért egy kevésbé kiszámítható.
2: Persze.
3: De hát azért, bár valójában nem egy verseny, mert a részvétel a fontos, de hát azért mégiscsak úgy gondoltuk, hogy meglepetésként, és ez még 3 nappal a verseny előtt doktor úr nem tudta, de 2 nappal előtte már igen, meglepetésként minden féle legókat, illetve a kisebb korosztálynak duplókat fogunk osztani. Ugye az első 3 helyezetteknek.
2: Igen.
3: Vannak lányok és fiúk is.
2: Nagyon jó. Ez nagyszerű, de hogy gondolta ezt a Településfejlesztési Szövetség, hogy akkor egy ilyen futóversenyen mondjuk nem árt, hogyha ott van?
3: Egyrészt nekünk fontos az egészség, tehát az egészség megőrzés, meg a közösségépítés.
2: Erről beszéltünk már, igen. Igen.
3: És itt Cegléden azért ez van az 5. alkalommal megrendezett futófesztivál. Pontosan. Sok önkéntessel, egyébként önkéntes segítővel, tehát ez egy nagyon jó közösségépítő helyszín is, meg esemény is, úgy gondoltuk, hogy ezt, igen, mi is segítjük a saját eszközeinkkel. Másrészt meg maga a fürdőtó környéke is ugye fontos nekünk, mint rekreációs övezet Cegléden. Ugye ide szeretnénk majd egy zárt kutyafuttatót is létesíteni valahol.
2: Erről
3: azon
2: is beszéltünk már, igen.
3: Ahol ugye nem zavar másokat, mi úgy gondoltuk, hogy szeretnénk támogatni azokat is, akik mondjuk nem kutyások, hanem éppen futni akarnak.
2: És igen, a kettőt össze lehet hozni, hogyha elég mérges kutyák vannak, akkor az embereknek is muszáj lesz futni.
3: Így van, bár egy zárt kutyafuttató pont azért jó, mert nem hajtja meg a futókat ott a tó körül.
2: Igen.
3: Úgyhogy valójában ez az egymás segítése volt a motiváció, és még díjaztunk hölgyeket is.
2: No.
3: Ott a legjobb abszolút futókat céloztuk meg, tehát a hölgyek között.
2: Nagyon jó.
3: És ők pedig kaptak utalványt, ilyen bolti utalványt, amit sportboltban be tudnak váltani.
2: Na,
3: de egyébként nem tudom, tudtad-e, hogy most én nekem itt a nyertesek között derült ki, hogy ez azért egy olyan fesztivál, ahol már nem csak ceglédiek vannak, budapesti nyertes is
2: hogyne,
3: volt.
2: Hogyne, hát ezt már amikor a jelentkezésről beszélgettünk Bálint Zoltánékkal, ők is elmondták, hogy sőt, mi külföldi versenyző is volt.
3: Na,
2: egyébként, hát. Tehát ez már a nemzetközi versenyé nőtte ki magát.
3: Igen, ez egy jó társaság volt, utána pedig, igen, a civil társaimmal, akik szintén ilyen tenni akaró ceglédiekből állnak, akik segítettek egyébként a díjak átadásában is, utána még kicsit körbe mentünk a tömeg és osztogattunk mindenféle nápolyikat, csokikat, műzliszeleteket így energiapótlásként.
2: Hát én megérdemelték mindenképpen azok, akik a különféle távokat teljesítették. Hát volt, aki 28 kilométert futott.
3: Igen, az volt a legnagyobb táv, megdöbbentő, és elég meleg is volt.
2: Igen, de hát nekem a 3,5 is épp elég lenne.
3: De hát az biztos.
2: Igen, tehát azért ezt futva azért rendesen teljesíteni úgy, hogy azért valami eredménye is legyen, hát az már egy sport teljesítmény mindenképpen. A 2 kilométeres gyaloglással szemezgettem egy darabig, talán az még menne.
3: Igen. És sok korosztály volt.
2: Hál' Istennek, igen.
3: Tehát azért itt 50 fölött is bőven voltak.
2: Abszolút, és nagyon helyes, hogy ez így van, és ez nagyon jó. Ez a együttműködés, ez akkor folytatódik a továbbiakban is?
3: Remélem, hogy ha jövőre ezt megrendezik a szervezők, akkor jövőre is tudunk majd segíteni.
2: Na, nagyon jó. De ugyanezen a napon még azért ti kivonultatok itt a közelbe, Csemő környékére, ahol van egy tőzegláp, vagy hogy hívják ezt pontosan?
3: Ezt a közösségi oldalakról a hosszú csemői tőzegláp néven ismerhetik a hallgatók. Azért, ha visszatekintünk, akár több száz évre visszamenőleg, ez a Cegléd környéke, ez egy ilyen vízjárta, lápos, mocsaras terület volt.
2: Ugyan,
3: viszonylag bizony, sok helyen.
2: Bizony.
3: Ebből ugye most azért sok mindent már nem látunk a klímaváltozás miatt, meg az aszályos időszakok miatt, de bizonyos helyeken még ezek megmaradtak.
2: Hát ugye a Gerjében is lehetett rendesen fürödni, meg akár csónakázni, stb. Mesélik az idősebbek, ugye én még csak alig szűk 30 éve élek itt ebben a városban, de mondták, hogy ők gyerekkorukban még ott fürödtek, és csónakáztak meg minden. A Gerje is alkalmas volt rá, tehát sokkal vízenyősebb terület lett volt ez a rész, egészen akár tényleg Csemőig, vannak a hosszú Csemő nevű részéig is, és ott volt ez a tőzegláp. Mit kerestetek ti ott?
3: Ott tartották a helyi vízőrzők, a hosszú Csemői tőzegláp vízőrzői szervezésében az országos vízőrző találkozót. Ez egy mozgalom egyébként.
2: Országos találkozó.
3: Így van.
2: Az igen.
3: Uh-huh. Ezeket úgy kell elképzelni, ezeket a kis szerveződéseket, hogy van, ahol alapítvány, van, ahol egyesületi, van, ahol nincs is semmilyen hivatalos formája, csak néhányan összeállnak. A lényeg, hogy több helyen civilek próbálkoznak, helyenként a hatóság, mondjuk vízügyi igazgatóság, vagy éppen a nemzeti parkok együttműködésével a vizet a tájban tartani. Hiszen régen például itt, ahol vagyunk a Gerje-Perje vízgyűjtő területén, azért nagyon sok helyen voltak elöntésre alkalmas területek, meg hát több is volt a víz. Ugye a víz az lecsökkent.
2: Még akkor is, amikor én ide kerültem, emlékszem, azért még a Malomtó szélen is gyakorlatilag volt egy tónak nevezhető majdnem.
3: Igen, ott időnként
2: valami,
3: volt belvíz.
2: Meg kint ott a kórház közelében is volt ilyesmi. Tehát ezek aztán eltűntek néhány év alatt.
3: Igen, nagyon lecsökkent a talajvíz szintje az országban, és amiről mostanában sokat lehet hallani, akár most, hogy már van külön élő környezetért felelős minisztérium is, hogy a víz az egyébként nem feltétlenül sokkal kevesebb, ami leesik csapadék.
2: Persze.
3: Magyarországon, hanem nagyon egyenetlen már az eloszlása, tehát néhány nap alatt esik le mondjuk annyi, mint máskor, egy vagy két hónap alatt.
2: Igen.
3: Ezt nincs hova eltározni, mert elmaradt a klímára való reagálás, nincsenek meg feltétlenül azok a területek, amiken el lehetne tárolni, ahol mondjuk elöntésre alkalmas lehetne. Helyette még a 19. században kialakult folyószabályozás van, meg utána a 20. században a szocializmusban kialakult szemlélet miatt épült így a rendszer, ami arra van, hogy minél gyorsabban elvezesse a vizet. Hát ugye a szemléletváltás azért az elmúlt egy-két évben már elkezdett bekövetkezni, a vizet inkább meg kell tartani.
2: Igen.
3: Tehát, hogyha leesik, és ezek a civilek saját eszközeikkel, sokszor csak néhány ásva és taliga segítségével ezt próbálják megcsinálni.
2: De
3: kis
2: jó.
3: Léptékben is lehet ilyeneket csinálni, kialakítani ilyen helyeket, vagy éppen fenékküszöböt emelni, ami azt jelenti, hogy úgy képzeld el, mint egy ilyen kis akadály a víznek, ahol meggyűlik a víz.
2: Úgy.
3: Hogyha túlfolyik, akkor ugye megy tovább, mondjuk a következő ilyen fenékküszöb emelésig, és így a víz meg tud maradni a tájban valamivel tovább, így nem pusztul ki az élővilág. Úgyhogy ilyen dolgokat csinálnak, vagy esetleg karbantartásban segítenek, ez attól is függ, hogy a vízügyi igazgatóságok hol mennyire együttműködőek, de azért ezt mutatja ennek a fontosságát, hogy az első kihelyezett kormányülés, ami most volt ugye az újonnan alakult kormányülés után, az ugye Ópuszteszeren volt, és ott előtte a Marispusztai vízőrzőkkel, akik egy ilyen ottani csapat, találkozott a miniszterelnök. Egyébként a Marispusztai vízőrzők vezetője is itt volt, kint a Csemői tőzeglában, és megosztották ugye egymással az ott lévők a tapasztalatokat, a Bakonytól,
2: fontos lehet ez,
3: a Bükkig, Kiskunmajsától, Ceglédig, hol mi a probléma? Ugye más
2: hát
3: egy hegyvidéki?
2: Más, hát a hegyvidéken, megint más, persze, mint az Alföldön. Pontosan, igen. Hát ez azt hiszem, hogy abszolút szervesen összefügg a település fejlesztéssel, illetve hát ugye a település fejlesztési szövetség nem csak a úgymond konkrét fejlesztésekkel foglalkozik, hanem azzal is, hogy megtartsa a már elért eredményeket, ugye?
3: Igen, ez nemzetközileg is egy fontos irány a városoknál, ez a szivacs városok kialakítás, ami megtartja a vizet, de ugye a város az a tájjal együtt létezik, tehát a saját környezetében is meg kell tartani a vizet, és ezért is mi voltunk most az egyik társ szervezői, támogatói ennek a vízőrző találkozónak az egyik programnak.
2: Nagyon jó, nagyon fut az időnk itt közben, de mire jutottatok végül is, hogy mi a megoldás, hogyan lehet összefogni, elegen vagytok-e, vagy még azért jó pár száz, jó pár ezer embert be kéne vonni ebbe a munkába?
3: Hát ugye a vízőrző mozgalom nevében én nem nyilatkozhatok, mi itt ilyen társ partnerek voltunk ebben a dologban, azt tudom mondani, amit én gondolok, meg én látok.
2: Erre vagyok kíváncsi.
3: Szerintem több ilyen civil szerveződés kell, és helyenként már nagyon jó, hogy megvan a nyitottsága a vízügyi igazgatóságok részéről, ez most már kormányzati szinten is kiemelt téma. Ahol bizonyos esetekben még szemléletformálásra lenne szükség, az érdekes módon az ott elhangzottak szerint pont némelyik természetvédelmi hatóság, vagy éppen nemzeti park, ahol bizonyos területeken több figyelmet kellene fordítani a víz megőrzésére.
2: Igen, és tényleg kis odafigyeléssel nagyon sok eredményt el lehet érni, ugye? Hiszen a természet is úgy adja magát, csak az ember úgy belenyúlt a természetbe nagyon sok helyütt az utóbbi évtizedekben, hogy szegény víz nem tud megőrződni, holott egy nagyon kicsi munkával, és tényleg nem kell itt biliárd dollárokra, meg eurókra gondolni. Ezt egy kis odafigyeléssel és kis szakértelemmel természetesen nagyon szépen előre lehet mozdítani.
3: Így van, és például nem csak Csemmő területén értek el sikereket, persze, de másik csapat, Nemzeti Park igazgatósággal együtt, például a Hajtapatak.
2: Az merre található?
3: Hát ez ugye tőlünk északra, ugye ez a Tápióság felé, és itt már tudtak több hektáros, nagyon jó élőhelyet is kialakítani, ahol megjelentek például ritka madarak.
2: Hoppá! Mert azonnal ők észreveszik.
3: Igen.
2: És a természet azonnal reagál.
3: Igen,
2: mondhatni. Igen, erre. Úgyhogy megéri ezzel is foglalkozni. No, hát ezek szép dolgok. Mostanában valami hasonló nagyobb rendezvényen felbukkan-e a Településfejlesztési Szövetség?
3: Most már a nyári szezon kezdődik. Ilyenkor úgy, mint a kézilabdában az alapozás időszaka. Mi most pályázatírásokra fogunk elsősorban koncentrálni. Nyáron már nehezebb rendezvényt szervezni. Egy lesz még valószínűleg, sőt az biztos, hogy lesz. Ez június 16-án kedden lesz egy zárt körű üzleti vacsora vállalkozásoknak Cegléden. Ezt még megszervezzük, és utána szerintem a következő rendezvényeink azok már ősszel.
2: Már ősszel, igen. No, hát gratulálok ehhez is, és hogy tényleg ennyire odafigyeltek itt a közvetlen környezetre, akár a Budai úti fürdő környékére, akár a hosszú csemői tőzeglápra is, és remélem, hogy ezekről jó híreket kapunk majd a következőkben tőletek.
3: Érdemes majd a hosszú csemői tőzeglápos csapatot szerintem akár külön is behívni, akár. Mert van egy nagyon jó projektjük.
2: Nem vagyok ellene.
3: Cegléd északi részén.
2: Tralala. No, akkor hadd szóljon, megkeressük őket, akkor nyilván tudsz ebben segíteni.
3: Így van.
2: Oké, köszönöm szépen. Már eddig tartott a fejlesztés terhe mellett 131. része, kedves hallgatóink. Most is Szebeni Dáviddal beszélgettem, és teszem ezt majd a 132. részben is, hogy milyen témáról, azt majd addig eldöntjük. Dávid, köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm.
0: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92. Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonál újra Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, meg azonnal folytatjuk dallal, érkezik a Never Be Lonely, még pedig Jax Jones előadásába, tartsanak velem!

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk dalokkal, a Ceglédia kedvenceivel a Jó reggelt Ceglédet. Előtte azonban már is jönnek a legfrissebb információk. Itt a 92-től maradjanak velem.
1: Hideg a Ceglédi Rádióban.
2: Napos idő lesz, néhol záporra az ivatarral. Alaptörvénybe foglalhatják, hogy legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Országos razzia kezdődött az utakon. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken írják alá. Az egyezmény értelmében Washington feloldja a hormuzi szoros és az iráni kikötők blokkádját, az ország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, valamint kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A bejelentés után csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Módosíthatja az alaptörvényt mai ülésén az országgyűlés. A Tisza párt két képviselője által benyújtott kezdeményezés alapján legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is, hogy a kormányfő ígérete szerint Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakció vezetője vezethesse a testületet. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Rúg Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Mától kérhetnek támogatást a ragadó száj- és körönfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki, és közvetlenül küldik meg a MÁK-nak. Megkezdődtek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-ig csaknem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Koncertekkel, színházi előadásokkal és zenés produkciókkal várják az érdeklődőket mától a fővárosi Bencz Úrház szabadtéri színpadán. Bencz Úr kerti esték programsorozat címen a Pénzügyőr zenekar koncertjével kezdődik a műsor. Opera, operett, musical és filmslágerek, valamint latin zenei feldolgozások is szerepelnek. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az egyhetes akció részeként péntek délelőttől 24 órán keresztül alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése.
1: Az időjárásról.
2: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Később is előfordulhatnak még záporok, viharos széllel kísér zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A hét második felében fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt az év első hőhulláma.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: hamarosan folytatjuk itt a 92-tön a reklámok után a dalokkal, meg természetesen programokat is ajánlok, maradjanak velem. A mikrofonnál Süveges András.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még egy ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni. Az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül, ez a program pedig ma lesz, este 6 órakor, mégpedig Mediból a Bajcsi Zsilinszki téren. Mindenkit szeretettel várnak. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével.
0: Cegléd Rádió. 92.5.

0: Itt maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
5: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Napos idő lesz, néhol záporral, zivatarral. Megállapodott a háború lezárásáról az Egyesült Államok és Irán. Alaptörvényben szabályozzák a miniszterelnöki ciklusok számát. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Megállapodott a háború lezárásáról Irán és az Egyesült Államok. A hírre csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Az egyezményt várhatóan pénteken írják alá Svájcban, és akkor nyitják meg újra a világ egyik legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalának számító Hormuzi szorost. A megállapodás része az is, hogy Washington feloldja az iráni kikötők blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat. Teherán cserében megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A megállapodást közvetítőkön keresztül alakították ki. Az Egyesült Államok és Irán képviselői a tervek szerint hamarosan személyesen is folytatják a tárgyalásokat a helyzet rendezéséről és a közel-keleti béke megszilárdításáról. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a hétvégén, a helyszíntől csak nem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt vetett be. Itthon ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság felállításáról szóló határozatot is. A testületet Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakció vezetője vezetheti. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter kormányfő felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnap rendkívüli ülés lesz. Az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Farkas András szakértő elmondta, hogy júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. 83 éves korában meghalt Somogyi Győző Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festőművész. Művészetében a magyar történelmi sorsfordulókat, a vallási és a hétköznapi életet mutatta be egyéni formanyelven. A szétanyomat technika jeles képviselőjének tartották. Somogyi Győző tagja volt a Magyar Művészeti Akadémiának, mely saját halottjának tekinti.
2: Az időjárásról.
6: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap, később előfordulhatnak még záporok, viharos széllel kísér zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóágban zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton nagykörösen a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Csüveges András, kellemes délelőtt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk azonnal dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel, fontos hasznos infókkal, programajánlóval és alapszemlével, melynek köszönhetően visszatekintünk az elmúlt időszakra, megnézzük, mi történt a híres emberekkel. Ez

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár. A Szent Imre Ceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án.
6: Nyílt nap kukacinfineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még egy ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni. Az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül, ez a program pedig ma lesz, este 6 órakor, mégpedig Mediból a Bajcsi Zsilinszky tére. Mindenkit szeretettel várnak. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglidi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlével itt a 92-től. A borosonline.hu oldalról ajánlok most olvasni valót. 2024. január 22-én láthatták először a magyar tévénézők a TV2-n a külföldön már befutott műtárgykereskedő show műsort, ami pillanatok alatt nagy kedvencé vált. Azóta 4 évad került adásba, ráadásul kiegészült a műsor a kincsvadászok VIP-vel is, amely során sztárok válnak meg féltve őrzött kincseiktől. A műsornak azóta elképesztően sok rajongója van, akik most örülhetnek, mert Molnár Viktorral találkozhatnak. Május 25-én új részekkel folytatódott az ország kedvenc műtárgykereskedő műsora, ahol mindenkinek egy és ugyanaz a célja, jó pénzért eladni értékes vagy értékesnek hit régi tárgyát. A kincsvadászok szereplői mindig nagy izgalommal várják, hogy milyen kincsekkel érkeznek az eladók a stúdióba, s bizony volt itt már minden, bizarr koporsó, szép emlékeket hordozó régi tűzoltó autó és hamis festmény is. A hétfői ismétlésben pedig mindenki újra megcsodálhatta azt a szecessziós fali szőnyeget, amiért a műsor egyik legkeményebb licit háborúja dúlt Fertőszögi Péter és Molnár Viktor között. Mindkét kereskedő meg akarta szerezni az értékes tárgyat, amit az eladó nagymamája vásárolt pár éve 16 ezer forintért a piacon. Végül a BÁV művészeti igazgatójáé lett a szőnyeg 1 millió 60 ezer forintért. Be is szólt neki Molnár Viktor: eddig kedveltelek, Péter, de mostantól utállak, nyilván viccelt. A kincsvadászok sztárjai nagy népszerűségnek örvendenek. Katona Szadra például egy bevásárló központban hatalmas ramazurit okozott megjelenésével. Sokan szeretnének találkozni a kereskedőkkel. Molnár Viktorra például erre lesz is lehetőségük a saját Amikor nevű galériájában. Sziasztok, kincsvadászok! Mostantól, ha eladni szeretnétek nekem valamit, vagy vásárolni szeretnétek, és szívesen alkudoznátok velem, hétfőtől szerdáig, 10-től 14 óráig egészen biztosan megtaláltok. Csütörtökön 10 és 18 óra között, tehát egész teljes nyitvatartási időben itt leszek és rendelkezésetekre állok. Jelentette be Instagram oldalán a kereskedő, akinek nevéhez a bácsi-almási árvákért indított jótékonysági licit is kötődik. Hogy mit mondott még Molnár Viktor, vagy mit írt az oldalán, ez is kiderül a borsonline.hu oldalról.
0: Cegléd Rádió FM

0: és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is foglalkozunk a blik.hu egy másik írásával, és az ügyvédként is praktizáló énekesnő Hölgyesi Gabi a napokban szerezte meg a legújabb diplomáját, ugye erről mi is szóltunk. Szakdolgozatában egy rendkívül uzsva vágó és aktuális témát járt körbe, a zenészeket, közük őt magát is, megkárosító és rajtuk élősködő világcégek működését. A Unique együttes énekesnője szerint a mesterséges intelligencia használata egyszerre üdvös és kártékony. Úgy véli, a hatalmas tech óriások a zeneipar alkotóiból gazdagodnak meg, hiszen az EMI segítségével engedély nélkül használják és értékesítik mások szellemi termékeit. Gabi a TV2 Mokka című műsorában fejtette ki részletesen a véleményét a friss, a mesterséges intelligencia és technológiai szakjogászi diplomája kapcsán. A műsorban az énekesnő jogásznő szenvedélyesen beszélt arról, milyen igazságtalanság éri a kreatív iparban dolgozókat a digitalizáció miatt. Írtam egy diplomamunkát arról, mennyire nem szép dolog, hogy a nagy technológiai cégek, bulvárosan fogalmazva, lerabolták az interneten a szerzők, előadók szerzeményeit, teljesítményeit, amik fent vannak digitálisan a neten. Ezt úgy értem, hogy nem kértek rá engedélyt, nem fizettek érte jogdíjat senkinek, egyszerűen feltanították a mesterséges intelligencia alapú rendszereket, amiket mi is használunk napi szinten. Ezek azért ilyen okosak, mert egy csomó zenével, szöveggel és egyéb módon lettek okosítva, magyarázta tehát Völgyesi Gabi. Az énekes elismeri, hogy a technológia fejlődése megállíthatatlan, és ebbe az irányba halad a világ. Elárulta például, hogy férjének és zenésztársának, Kovacsics Ádámnak éppen a mesterséges intelligencia segített kilábalni egy komolyabb alkotói válságból. Hogy pontosan mit mondott, elolvashatják a blik.hu oldalon, és az ide tartozó képanyagot is megnézhetik videó formájában. Mi pedig már is folytatjuk dalokkal.
0: FM 92 Őszeglét Rádió.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc daraival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden a sok napsütés mellett időnként gólyfelhők lesznek az igen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. Hajnalban kora reggel főként délnyugaton képződik pára, köt a reggeli 6-15 fokos minimumokat követően, délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős zivatarok idején, viharos a nyugati, észak-nyugati szél. Hajnalra általában 10-17 fokig hűl a levegő, egyre jobban fokozódik a felmelegedés, délután már 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már 28-33 fokos maximumokban lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Az északi szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Ez lesz a következő napokban, tehát hazánk területén. Most meg tovább is a legjobb dalok szólnak itt a 92-tön.
1: Cegléd Rádió FM 92.0.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a következő egy óra hosszabb. Ez a dal szól azonnal a hírek után, majd tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
3: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
4: Cseresznyeleves, A menü hortobágyi húsos palacsinta paprikás mártással, B menü csirkemellfalatok sörtésztában rizipizivel. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
3: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
4: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
3: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
4: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Sok napsütés, de délután néhol zápor, zivatar is lehet. Szavaz a parlament a miniszterelnöki ciklusok korlátozásáról. Letartóztattak két gyereket molesztáló tanárt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A képviselők dönthetnek arról is, hogy Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezesse a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságot. A parlamenti ülés 13 órakor kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Megállapodott a háború lezárásáról Irán és az Egyesült Államok a hírre, csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Az egyezményt várhatóan pénteken írják alá Svájcban, és akkor nyitják meg újra a világ egyik legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalának számító Hormuzi szorost. A megállapodás része az is, hogy Washington feloldja az iráni kikötők blokádját és a szankciókat. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Megtalálták a horvátországi hajó baleset negyedik áldozatát. A búvárok az első ilyet vitorlásban bukkantak a holttestre 50 méteres mélységben. A szerencsétlenség tegnap történt Split közelében. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több mint 100 utast szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott, 3-an a helyszínen életüket vesztették, 4-en megsérültek. Ejtőernyősöket szállító repülőgép zuhant le az Egyesült Államokban, a fedélzeten tartózkodó 12 ember meghalt. A baleset nem sokkal felszállás után Butler város repülőterének közelében történt. A gép egy autóút mellett csapódott a földbe, majd kigyulladt. Elítélték a norvég trónörökös mostoha fiát. A 29 éves férfi első fokon 4 év börtönbüntetést kapott, 2 rendbeli nemi erőszak és más bűncselekmények miatt. A tárgyaláson ártatlannak vallotta magát, a döntés ellen még fellebbezhet. A férfi akkor lett a norvég királyi család tagja, amikor édesanyja 2001-ben feleségül ment a herceghez. Itthon gyerekeket molesztáló tanárokat tartóztattak le Hajdú-Bihar megyében. Az 50-es éveiben járó férfi és nő ugyanabban az intézményben, de egymástól függetlenül vett rá szexuális tevékenységre két tanulót. A rendőrök összehangolt akcióban fogták el őket, a férfit május végén, a nőt pedig 5 nappal ezelőtt. Otthonukban mobiltelefonokat, laptopokat és adathordozókat is lefoglaltak.
2: Az időjárásról.
5: Nyugaton még borult az ég, és több helyen esik az eső, másutt változóan felhős az ég. Napközben mindenütt csökken a felhőzet és kisüt a nap. Délután szorványosan lehetnek még záporok, viharos széllel kísér zivatarok. Napközben 20-26, késő este 13-19 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk dalokkal, fontos, hasznos infókkal, programajánlóval. Nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Nyilván elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt visszatérek a napi horoszkóppal. Tartsanak velem.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, akire

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Ceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
7: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án.
7: Nyílt nap kukacinfineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még egy ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni. Az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül, ez a program pedig ma lesz, este 6 órakor, mégpedig Mediból a Bajcsi Zsilinszky téren. Mindenkit szeretettel várnak. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt. Majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. A mai nap vezér gondolata, mondata mottója az, hogy ne adj esélyt ma a kísértésnek, hogy miért ez. Ez nem sokára kiderül. Kas, lehet, hogy az utóbbi időben kissé élénkebbé vált a fantáziád a magánéletedet illetően, ami egy párkapcsolatban akár még pesdítő is lehet. Ma azonban egy szituáció könnyen csábíthat téged túlzásokra. Tartsd kordában az érzelmeidet, és igyekezz a realitások talaján maradni, nehogy végül veszélyeztesd azt, amit évek alatt építettél fel. Bika, ma egy helyzet vagy egy hír megzavarhatja egy kapcsolatodat, melyben megjelenhet a kételj és a bizalmatlanság, de annak is van esélye, hogy a féltékenység mérge is elkezd terjedni. Vigyázz, mert ezek a dolgok nagyon veszélyesek lehetnek, és képesek még egy amúgy egészséges viszonyt is tönkretenni. Mindig maradj a tényeknél, és különösen ma ne hallgass a kúsza szóbeszédekre. Ikrek, majd pletyka vagy hír megtévesztő lehet, ami talán véletlen, de azt sem lehet kizárni, hogy szándékos ármánykodás az okozója. Mindezek ellen pedig csak is a nyilvánossággal és az igazsággal lehet harcolni. Ott és akkor tisztázd a helyzetet, és meg fogod látni, hogy ki a hazug, és ki az, aki igazat mond. Rák, lehet, hogy a fejedben kezdenek kissé elcsúszni a dolgok, de nem szabad engedned, hogy urrá legyen benned a kételj egy nagyon fontos kapcsolatodban. Szorítkozz csak is a tényekre, és ne hallgass szóbeszédre, főleg olyanra ne, akiket te magad is megbízhatatlan hírforrásnak tartasz. Talán van valaki, aki örülne egy kis kellemetlenségnek a házad táján. Ne adj esélyt neki. Oroszlán, vannak időszakok, amik már megértőbbnek és türelmesednek kell lennünk a környezetünkkel szemben, és most pont egy ilyen időszakot élünk meg. Igyekezz hát kiszűrni minden zavaró tényezőt. Próbáld csak is a fontos dolgokra koncentrálni, és ne kapaszkodj bele apró félreértésekbe sem. Ha valamikor, most igazán fontos a nyugalom számodra is. Szűz! Ma talán éppen a magánéletedben egy olyan feszült helyzetbe kerülhetsz, amely általában máskor vitához, vagy éppen veszekedéshez vezet. Most azonban igyekezz másképpen viselkedni, mint az megszokott. Ne vedd fel a kesztyűt, ne reagálj kritikusan, igyekezz inkább támogatóan fellépni. A hatás nem fog elmaradni. Egy zene után folytatjuk a rapi horoszkópot.
1: Ceglid Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, néha előfordul, hogy azt hiszük, körülöttünk minden rendben van, aztán egy napon kiderül, hogy mindaz, amit eddig alapvetőnek és megváltozhatatlannak hittünk, egyszer csak eltűnik, mint a soha nem is lett volna. Ma könnyen lehet, hogy valakivel kapcsolatban neked is hasonló élményben lesz részed. Egyszer csak azt kérdezed magadtól, ki ez az ember? Nem is ismerem. Skorpió. Vannak emberek, akiket érdemes nagyon komolyan venni, míg másokkal kár túl sokat törődni. Ma kiderülhet számodra, hogy valakit talán rosszul ítéltél meg, és az illetőt érdemes lenne kicsit közelebbről is megismerni. Ma ugyanis olyan oldalát mutatja meg, amelyről eddig nem is gondoltad, hogy létezik. Nyilas. Ma olyan helyzet adódhat, melyben érdemes lenne egy kicsit feladnod a büszkeségedet, ha nem akarod tovább tetézni a bajt. Lehet ugyanis, hogy hibát követtél el, és ennek elismerése a másik számára nem a gyengeség jele lenne, hanem csak kifejezése, hogy fontos számodra az illető. Bak. Lehet, hogy mostanában úgy érzed, hogy nincs elegendő izgalom az életedben, és a napjaid monoton egymás utánisága már szinte felülről, de ez még nem ok arra, hogy valami olyasmit tegyél, ami nem következik a természetedből. Maradj türelmes és maradj önmagad, amíg csak lehetséges. Vízöntő. Egy dolog a flört, és egy másik a konkrét cselekvés, és nálad különösen éles a határvonal a kettő között általában, de azonban légy nagyon óvatos, mivel a kísértés nagyon erős lehet, ha pedig nem tudsz ellenállni, egy jól működő kapcsolatot igen könnyen a múlté lehet. És végül halak. Ha egy kapcsolatban sok időt és energiát fektetünk, akkor érdemes vigyázni is rá. Ma nem lesz könnyű dolgod, mivel egy feszültség, nézetkülönbség vagy akár egy harmadik megjelenése veszélybe sodorhatja azt, amit felépítettél annyi éven át. Vigyázz hát, hogy meddig mész el egy feszült helyzetben, mivel van olyan szituáció, melyből már nem nagyon lehet visszahátrálni nyomtalanul. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
4: Budaházzal épül a ház. Parkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden a sok napsütés mellett időnként gólyfelhők lesznek az igen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. Hajnalban kora reggel főként délnyugaton képződik pára, köt a reggeli 6-15 fokos minimumokat követően, délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős zivatarok idején, viharos a nyugati, észak-nyugati szél. Hajnalra általában 10-17 fokig hűl a levegő, egyre jobban fokozódik a felmelegedés, délután már 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már 28-33 fokos maximumokban lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Az északi szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Ez lesz a következő napokban, tehát hazánk területén. Most meg továbbra is a legjobb dalok szólnak itt a 92-tön.
1: Ceglédrádió.

0: Kedves hallgatók, véget ért a délelőtt, a délután mindjárt indul nálunk ezzel a felvétellel. Lady Gaga énekel majd hamarosan, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
4: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Délután többfelé lehet zápor, zivatar. Technikai segítséget nyújt hazánk az uniós migrációs paktum alapján. Jó minőségű a nagy tavaink és folyóink vize a fürdőzéshez. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. A miniszter beszámolt az osztrák kollégájával folytatott egyeztetésről is, amelyen a határellenőrzések megszüntetése érdekében egy közös határrégiós ellenőrzési rendszer kialakítását javasolták. Ma kezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait, az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. Nagy-Britanniában is megtiltják a közösségi média használatát a 16 évesnél fiatalabbaknak, jelentette be Keir Starmer kormányfő. A munkáspárti kormány előzőleg országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren mondtak véleményt, és a válaszadó szülők 90%-a támogatta a 16 éves korhatár kijelölését. Csak nem ugyanennyien nyilatkoztak úgy, hogy a közösségi média használata nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár. A rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek csalók hamis weboldalt. A Nemzeti Nyomozóiroda kiberbiztonsági portáljának álcázott felületen egy kártékony program letöltésére ösztönözték a látogatókat, amellyel a bűnözők távoli hozzáférést szerezhettek a felhasználók számítógépéhez. A rendőrségi intézkedések után a böngészők már korlátozzák vagy blokkolják az oldalt. A hatóság felhívta a figyelmet arra, hogy soha nem kérnek szoftvertelepítést internetes felületeken keresztül. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. A fürdőhelyek vizét a szezon előtt egyszer, majd havonta legalább egy alkalommal mintavétellel ellenőrzik.
2: Az időjárásról.
5: Napközben mindenütt csökken a felhőzet és kisüt a nap. Délután szorványosan lehetnek még záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután az FM 92.5-ön a mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, na meg jó étvágyat az ebédhez. Folytatjuk azonnal a Plusz-mínusz 2-t a Ceglédia kedvenc dalaival, hamarosan pedig a mai nappal, azaz június 15-ével foglalkozok egy picit, ezért is maradjanak velem.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Let's get down to business.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Eczek utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
4: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen! A GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk! Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is! Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán!
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre! Válaszd a barfot! Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még egy ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni. Az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül, ez a program pedig ma lesz, este 6 órakor, mégpedig Mediból a Bajcsi Zsilinszky téren. Mindenkit szeretettel várnak. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére. Július 5-én vasárnap 18:30-kor kezdődik az emléktábla avatás a Dob Múzeum előtt. Majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd.

0: Kedves hallgatók, június 15-e van, a mai napon a Jolánok és a Videk ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Ábrahám, Viola, Bernát és Aurél nevű ismerőseiket is. A Jolán írói névalkotás Dugonics Andrásnak a Jólánka Etelkának Leány című regényében. Forrása a középkori magyar Jóleán, Jóleány név, a görög eredetű Jolanda, Jolánta magyarításának is tekintették. A Vid a délszláv Gujdó magyar megfelelője, más magyarázat szerint a latin vitus névből ered, jelentése szíves, készséges. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Hamarosan folytatjuk születésnapot zenészekhez, zenei évfordulókkal, maradjanak velem.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is foglalkozunk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal itt a 92-tön. 133 évvel ezelőtt hunyt el Erkel Ferenc zeneszerző, a Nemzeti Opera megteremtője, a magyar himnusz megzenésítője. 1996-ban hunyt el Ella Fitzgerald, jazz énekesnő, 78 éves volt, legnagyobb sláger ugye a Mac the Knife, de sorolhatnám reggelig. 80 éve született Demis Roussos, egyiptomi születésű görög énekes. 64 éves ma Rost Andrea, szoprán opera énekes, valamint 57 éves Ice Cube, amerikai rapper, énekes, színész, producer, író. Most egy dallal folytatjuk, aztán visszatérek még egy névvel, pontosabban egy album címmel, mert egy lemeznek a születésnapját is meg kell említenem. Részletek mindjárt, maradjanak velem!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

Hallgatók, itt a Zenenaptár rovat második felvonásában egy lemezzel foglalkozunk, mert hogy 45 évvel ezelőtt jelent meg az angol Duran Duran együttes első stúdióalbuma, amivel hirtelen világsztárok lettek. A formáció a kezdetekben az új romantika része volt, együtt a Spandau Ballet és a Visage együttesekkel. A videoklipek népszerűsödése juttatta a Duran Durant legnagyobb sikereikhez, az MTV zenei csatorna segítségével. Sok videoklipjüket a legmodernebb technológiákkal forgatták, hogy az átlag felett maradjanak, amivel nagy szerepet játszottak az Egyesült Államok második brit zenei inváziójában. Professzionális filmrendezőkkel is közreműködtek, hogy a klipjeik minőségét fenntartsák. 1984-ben elkezdtek az elsők közt videotechnológiát használni a koncertjeiken. A 80-as évek egyik legsikeresebb együttese voltak, többek között olyan dalokkal, mint a Rio, a Save a Prayer és a The Reflex, de sorolhatnám, rengeteg kiváló slágert hoztak össze. Egyébként a csapat még állítólag létezik. 1984-re a formáció a Beatlemaniához hasonló hírnevet ért el. Első nagy sikerüket a Girls on Film dal hozta a Duran Duran debütáló lemezről egy vitatott tartalmú videoklippel együtt. A Duran Duran több mint 100 millió albumot adott el világszerte, amivel minden idők egyik legsikeresebb együttese. 14 kis lemezük volt a slágerlisták legjobb 10 helyének egyikén az Egyesült Királyságban, és 21 a Billboard 100-as listán. Egyik azon kevés együtteseknek, melyek a 80-as években történt megalakulásuk óta minden évtizedben megjelentettek egy albumot, ami az Egyesült Királyságban elérte az albumlisták első 5 helyét. A formáció díjakat tekintve is sikeres volt, többek között van két brit díjuk, amely között ott van a 2004-es kiemelkedő hozzájárulás a zenéhez díj, két Grammy-jük, egy MTV Music Video életmű díjuk. A Hollywood Walk of Fame-en is van egy csillaguk, aztán azt is érdemes megjegyezni, nem is olyan régen, 2022-ben beiktatták a formációt a Rock and Roll Hall of Fame-ben. Szóval a Duran Duran érkezik hozzánk, itt a Cegléd Rádióban, annak tiszteletére, hogy 45 éve megjelent első lemezük. Cegléd Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga Huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc daraival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati északnyugati szél. Hajnalban kora reggel főként délnyugaton képződik pára, köd a reggeli 6-15 fokos minimumokat követően délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős zivatarok idején, viharos a nyugati északnyugati szél. Hajnal általában 10-17 fokig hűl a levegő, egyre jobban fokozódik a felmelegedés, délután már 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már 28-33 fokos maximumokban lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Ez lesz a következő napokban, tehát hazánk területén. Most meg továbbra is a legjobb dalok szólnak itt a 92-tön.
1: FM 92 Ősz.

0: mutatom azonnal, mivel indul a következő egy óra szal. A hírek után azonnal Benson Boone énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt nap kukacinfineon.com.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Délután lehetnek záporok, zivatarok. Tömeges drón és rakétatámadást indítottak az oroszok Ukrajnában. Alaptörvényben korlátozzák a miniszterelnöki ciklusokat. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légicsapásokban legalább 9-en meghaltak és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecserszka Lavra Barlang Kolostor épület együttese szintén megrongálódott. Ma kezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait, az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumot, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette. A paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A képviselők dönthetnek arról is, hogy Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezesse a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottságot. A parlamenti ülés ezekben a percekben kezdődik. Nagy-Britanniában is megtiltják a közösségi média használatát a 16 évesnél fiatalabbaknak, jelentette be Keir Starmer kormányfő. A szükséges jogszabályok kidolgozása után az intézkedés jövő tavasszal léphet életbe. A munkáspárti kormány előzőleg országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren mondtak véleményt. A válaszadó szülők 85%-a úgy nyilatkozott, hogy a közösségi média használata nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár. Kecskeméten még csütörtökig várja az érdeklődőket a hazai bábszínházak 17. találkozója. A Ciróka Bábszínház két évente megszervezett seregszemléje fontos fóruma a bábosoknak, hiszen a határon túli magyar csoportok is képviseltetik magukat. A Színház és Filmművészeti Egyetem, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatói 5 előadással mutatkoznak be. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években.
2: Az időjárásról.
7: A sok napsütés mellett már csak szorványosan lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítés munkálatok miatt irányonként egyes sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-mínusz 2-t folytatjuk fontos, hasznos infokkal, programajánlóval, időjárás jelentéssel, és persze a dalokkal olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéket

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Ceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még egy ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni. Az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül, ez a program pedig ma lesz, este 6 órakor, mégpedig Mediból a Bajcsi Zsilinszki téren. Mindenkit szeretettel várnak. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dob Múzeum előtt. Majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetés, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc daraival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Hajnalban kora reggel főként délnyugaton képződik pára, köt a reggeli 6-15 fokos minimumokat követően, délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős zivatarok idején, viharos a nyugati északnyugati szél. Hajnalra általában 10-17 fokig hűl a levegő, egyre jobban fokozódik a felmelegedés, délután már 26-32 fokot méretünk. Csütörtökön már 28-33 fokos maximumokban lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Ez lesz a következő napokban, tehát hazánk területén. Most meg tovább is a legjobb dalok szólnak itt a 92-tön.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: kettőnek vége, a hétfő délután mindjárt indul, mutatom, hogy mivel. Hamarosan játszom az Imagine Dragons előadásában a Bones című 2022-es közös ismerőst. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Sok napsütésre számíthatunk, csatlakozási tárgyalások kezdődnek Ukrajna és az Európai Unió között. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légicsapásokban legkevesebb 9-en meghaltak, és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecsárszka Lavra barlang kolostor épület együttese is megrongálódott. Csatlakozási tárgyalások kezdődnek Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Unió migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Már kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás vírus miatt érintett jó és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila hangsúlyozta, az itthon is megfigyelhető jelenség hosszú távon sok nehézséget fog okozni a vérellátó rendszerben. A szakember hozzátette, a szabadságolások miatt a nyár egyébként is nehezebb időszak a vérellátásban. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. Kecskeméten még 4 napon át várja az érdeklődőket a hazai bábszínházak 17. találkozója. A 2 évente megszervezett seregszemlén a határon túli magyar csoportok is képviseltetik magukat. A Színház és Filmművészeti Egyetem, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatói 5 előadással mutatkoznak be.
6: Az időjárásról.
7: A sok napsütés mellett már csak szorványosan lehetnek záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Napközben 20-26, késő este 13-19 fok várható.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
2: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
6: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé, mindjárt jön egy beszélgetés, amúgy meg este 6-ig hallgathatnak rám, remélem így lesz.
1: Szegli.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkáról

0: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
2: Nyílt nap kukac infineon.com

0: Kedves hallgatók, jöjjön tehát egészségünkre című sorozatunk, annak is a 43. része. Most is dr. Szabó Ivett lesz a vendégem, és vele beszélgetünk egy olyan témáról, amit már a 42. részben elkezdtünk. Nagy szeretettel köszöntelek, doktornő, szervusz!
1: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: Ez a téma pedig nem volt más, ugye, mint a dohányzás, és hát ez egy lezárhatatlan téma, azt hiszem, hiszen nagyon sokan dohányoznak, nem is tudom, hogy vannak erről kimutatások, hogy a lakosság hány százaléka dohányzik, de azért elég gyakran látni, akár utcán, szórakozó helyeken is, ahol ez megengedett. Természetesen most már nagyon sok helyen tiltják a dohányzást. Egyébként én, mint dohányos ember, ezt a múltkor is bevallottam, ennek abszolút nem vagyok ellenzője. Tehát én nem bánom, hogy akár a vonatokon, ugyebár nem áll a füst a kocsiban, vagy az éttermekben nem lepi el a füst az egész kiszolgáló teret. Tehát ezek szerintem rendben vannak, ugye?
1: Hát természetesen azért alapvetően ezek az intézkedések azért vannak, hogy egyébként nem csak a nem dohányzókat, de a dohányzók egészségét is védjék.
0: Hogyne, tehát ki lehet bírni, ha meg nagyon muszáj, akkor ugye különösen, hogyha valami rendezvény van, nem egyszer van ilyen, ugye dohányosok egyszer csak úgy összenéznek, fölállnak, és akkor kimennek vagy az udvarra, vagy az utcára, ahol ez megengedett, és ott van hamutálca, meg stb., és akkor ott nyugodtan füstölöghetnek, és nem zavarják a bent lévőket.
1: Hát igen, ez egy ilyen olyan szabályozás, ami kevésbé arról szól, ami most a mi témánk, ugye a dohányzásnak. Azért ez egy szubjektív dolog, amit most mondasz, hogy akkor oda megyünk, ahol nem zavarjuk, de valójában a dohányfüst és a dohányzásban levő káros anyag az nem ennyire szubjektív, sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy ez minden esetben káros a szervezetre. És hát ez a megkülönböztetés talán azért van, mert ugye a passzív dohányzás, azt talán a múltkori adásban is
0: beszéltünk róla, igen,
1: hogy azért más típusú betegségek kialakításában is szerepet játszik.
0: Igen. Hát jó, hát hogyha azért kint vannak az utcán, akkor nyilván nem fog bemenni az étterembe a cigifüst.
1: Tehát... Igen, ez tehát, hogy itt ketté megy a felelősség. Egyrészt, hogy az én saját egészségem fölött milyen felelősséggel tartozom, ez a saját dohányzásomra vonatkozik, és hogy másoknak ártok-e vagy nem, az pedig ugye, amit az imént mondtál, hogy akkor hol van a dohányzásra kijelölt hely.
0: Igen. No, hát akkor most ne is azzal foglalkozzunk, hogy kinek ártunk, kinek nem, mert hogyha tényleg a dohányos betartja a szabályokat, akkor igazából nem gyárt passzív dohányosokat, de arról a saját felelősségről, például, hogy a saját egészségünk érdekében mit tehetünk, például a leszokás, mint olyan. Ez általában ugye szenvedélybetegségek esetében nem olyan egyszerű történet.
1: Hát nem, mert ez egy nagyon összetett dolog, tehát maga nem csak egy tevékenység, nem csak egy cselekvés, lehet ez egy függőség. Érdemes mindig mögé nézni, ugye, hogy az adott embernek mi az a benefit, mi az a jótékony haszon, amiért ő rászokott. Ez lehet, hogyha megkérdezek két különböző embert, más fog mondani, hogy neki mit ad a dohányzás az életében. Tehát ez érdemes így a mögöttes dolgokat is feltérképezni.
0: Igen, szóval a függőségnek is azért vannak lépcsőfokai, tehát van, aki abszolút függő, ismerek olyan embert, aki akkor is, amikor influenzás és köhög, és már lázas, meg fújja az orrát, meg minden baja van, ő akkor is muszáj, hogy elszívjon, ha nem is annyit esetleg, mint egészségesen, de azért egy jó pár cigarettát akkor is elszív. Én világéletemben úgy voltam, mint dohányos ember, hogyha elkapott egy ilyen korság, akkor egy hétig, 10 napig eszembe sem jutott, hogy rágyújtsak. Majd amikor úgy éreztem, hogy egészséges vagyok, akkor jöhet megint, mondtam még magamnak, megnyugtatva a lelki ismeretemet, de van, aki nem bírja ki akkor sem.
1: Igen, ez valószínűleg, hogyha már ennyire egy személyessé vált ez a beszélgetés, inkább arról szól, hogy te ebben a helyzetben hogyan nyugtatod meg magad azzal, hogy te talán nem vagy annyira függő, hogyha a betegség alatt nem kellett rágyújtanod.
0: Nem, de hogyha
1: a dohányzásnak a valódi egészségügyi kockázatát nézzük, hogy mondjuk 10 év távlatából milyen negatív hatással lehet, akkor ez valószínűleg nem annyira nyomalatba, mint az, hogy ezen kívül egyébként naponta hány szál cigarettát szívsz el. Tehát én azt gondolom, hogy ne erről a végéről fogjuk meg azt, hogy ki mennyire függő, mert itt beszélünk egyszer egy függőségről, ami egy viselkedéshez való szokás, egy valóban egy addiktív folyamat, meg beszélünk egy olyanról, hogy magának, a dohányzásnak, meg a füsterméknek milyen egészségügyi káros hatása van. Én azt gondolom, hogy a kettőt külön érdemes tárgyalnunk egyébként.
0: Fú, hát az, hogy milyen káros hatásai vannak, hát azzal fenyegetnek minket mindenféle médiumon keresztül, én azt hiszem. Tehát ez nem kell túl messze menni, elég felugrani, manapság meg már pláne elég felugrani az internetre, és ott azért megmondják az igazságot, hogy mennyi káros hatása lehet a dohányzásnak, a nikotinnak, meg különösen a kátránynak, erről is beszélgettünk, ugye, tehát ez nem kérdés általában egy dohányos számára.
1: Így van, tehát ez az a pont, amit valószínűleg minden ember tud, hogy a dohányzás az káros. Tehát kevés olyan emberrel találkozom, aki ennek az ellenkezőjét állítja, és mindezek ellenére vannak ugye nagyon nagy számban függők egyébként. Valószínűleg a cigarettadobozokon is azért vannak ezek az elrettendő fényképek, amik nem túl kellemes látványokat jelentenek, hogy milyen szövődményei lehetnek a dohányzásnak, mert aki dohányzik,
0: hát, igen.
1: Az még abban a fázisban van, hogy lehetséges, hogy gondolkozik azon, hogy leszokna, vagy nem, de még a cselekvés fázisába nem jutott, tehát még aktívan nem tett azért, hogy ő leszokjon, és a viselkedés változást kutatók szerint ilyenkor a negatív példának a látványa az talán egy kis eltávolodásban segít.
0: Na, ebben nem hiszek, én megmondom őszintén. Tehát én nem látom azt, hogy kevesebb lenne a dohányos, akár a közvetlen vagy tágabb környezetemben is, amióta ezek a rusnya képek vannak ezeken a cigarettás dobozokon. Régebben nagyon szép formatervezett cigis dobozok voltak, vonzóak voltak persze, és gondolhatná az ember, hogy logikusan, amikor rátették ezeket az elborzasztó képeket, akkor majd sokan hozzá se nyúlnak, semmit nem változott szerintem.
1: Nem feltétlen van igazad, vannak olyan emberek, akiknél elindíthat egy ilyen.
0: Biztos.
1: Igen, ez leginkább azt jelenti, hogy mondjuk neked, meg a te környezetedben nem ez a motiváció. Tehát valószínűleg ez azokra az emberekre, akiknek igazából ez nem nyomott alatban, arról ad inkább egy feedbacket, hogy itt nem arról van szó, hogy te tartanál arról, hogy érelmeszesedést kapsz, hogy levágják a lábadat, hogy infarktust fogsz kapni, vagy a tüdőbetegséged lesz. Neked nem ez lesz a mögöttes motiváció, de azért vannak olyan emberek, akik azt látják, hogy ez egy ilyen figyelemfelkeltő jel, és beindít bennük valamit, hogy oké, tehát vannak azért olyanok, akiknél ez működik.
0: Ez hatásos, működhet? Nem tudom. Na, ha már én személyes példáknál maradunk, volt nekem az életemben egy időszak jó 10 évvel ezelőtt, majdnem 2 évig nem gyújtottam rá. Ekkor is így volt, hogy elkapott egy korság, és hát akkor vagy 10 napig bizony otthon kellett feküdnöm, lázas voltam, beteg voltam, influenza-szerű valami történet volt, és akkor meggyógyultam, akkor jött az, hogy na, hát akkor gyújtsunk rá megint, és hát erre szoktam mondani, így szoktam elmesélni kicsit tréfásan, hogy mivel az ikrek jegyében születtem, én tudok így magammal beszélgetni, és akkor így a másik felem megkérdezte, hogy biztos rá akarsz gyújtani? Hát persze, hát meggyógyultam, hát most már rágyújthatok, de gondold meg, biztos? Hát most, hogy mondod, nem, próbáld már ki esetleg, mi lenne, ha nem gyújtanál rá. És na jó, tudod mit? Akkor nem gyújtok rá. És majdnem 2 évig tartott ez a folyamat, de hát igazság szerint ez alatt, a szűk 2 év alatt, hát több mint 20-25 kiló följött rám. Amikor már a 90-es számot megláttam a mérlegen, mint 175 centis ember, akkor így annak már nem nagyon örültem, és hát tulajdonképpen ez is vitt aztán vissza a dohányzás felé, és most már évek óta ott vagyok a 70 kiló környékén, és ez tulajdonképpen egészségesnek mondható, de közben meg ott van a dohányzás. Na, erre varjál gombot.
1: Igen. Én nagyon szeretek ezekre gombot varni, mert ez pontosan azt mutatja és igazolja, hogy ez mondjuk egy olyan problémakör, amire nem egy darab válasz fog magyarázatot adni, hanem itt megint rendszerekről beszélünk, és én ezeket nagyon szeretem, meg ezeket az összefüggéseket is boncolgatni. Uh-huh. Itt ugye megint nagyon sok téma van ebben. Mielőtt ebbe beleugrok, egy szakember, amikor egy ilyen beszélgetésben benne van, azt kell kérdeznie, hogy mi történt akkor? Mi volt akkor, ami miatt neked működött az? És hogy erre gondolj vissza, ezt most nem visszük ennyire személyesbe.
0: Igen.
1: Olyanra vigyük a fókuszt ilyenkor a beszélgetésben is, vagy akár saját magunkat elemezve, hogy amikor le tudtam tenni a cigit, és amikor én nem gyújtottam rá, akkor én biztos, hogy valamit jól csináltam, és mi az, amikor nekem az jól működött? Mi volt a motiváció, milyen volt a környezetem, uh-huh. hogy éreztem magam? Mi volt az, ami engem abba a döntési sorozatban a jó irányba vitt? Ez az én döntésem volt. Tehát azt a skillt, azt a képességet én magamban hordozom, és érdemes ezekben mélyebben belemenni, hogy mi működött akkor jól. De ez most nem egy ilyen beszélgetés. Abszolút egy nagyon-nagyon gyakori dologról beszélsz, hogyha valaki a dohányzást abba hagyja, akkor alapvetően testsúlygyarapodást tapasztal.
0: Ugye?
1: És az eseteknek a nagy részében.
0: Korábban is hallottam már ilyenről, persze.
1: És hogy nyilván ennek több oka van. Például ugye a maga a nikotin, az kicsit meggyorsítja az anyagcserét, és egy picit így maga a metabolizmusunk felgyorsul. Ez, hogyha lelassul, és inkább a raktározó irányba megy, akkor a nem dohányzás az ezt fogja kiváltani.
0: Hát ez az.
1: Aztán alapvetően ugye jellemző az is, hogy amikor így kimegy belőlünk ez a dohányzás okozta kátrány mindenféle, akkor mind a szaglásunk, mind az ízérzésünk javulni fog.
0: És az étvágyunk is.
1: Ez még csak az érzékelés, az ételeknek az élvezete, és olyan intenzívebb ízélmények lesznek, ami miatt nagyobb kedve lesz az embernek. Az étvágy egy másik dolog, az központilag is szabályozott. Aha. Az étvágy is meg fog nőni. Ráadásul, hogyha arról van szó, hogy mi az, ami még plusz örömet okozott, tehát ugye azért egy olyan taktilis inger is, hogy valamit ugye az ember a szájába vesz, akkor kell a pici nassolgatás, picit oda belecsípek, hogy maga ez a mechanizmus is működjön.
0: Igen, igen.
1: És hogyha még hozzáveszem azt is, hogy mit ad a dohányzás, mondjuk ez egy stressz csökkentés, akkor ugyanott vagyok, hogy az a hiány, az a szükséglet, hogy a stressz csökkentse, most átmegy abba, hogy én csokikat, nasikat, chipset, bármit fogok csipegetni, enni, vagy ez egy örömforrás, tehát nem csak
0: az
1: örömforrás, akkor valamibe ez az örömszerző tevékenység, ez átmegy, és nagyon-nagyon kézenfekvő, mivel mind a kettőnek köze van a szájunkhoz, hogy ez egy olyan tevékenység lesz. Ez sok esetben átmeneti, de sok esetben ez tartós, de azt le kell szögezni itt rögtön, hogy egészségügyi szempontból az elhízás még mindig kisebb rizikót jelent, mint maga a dohányzás.
0: Igen.
1: Tehát ne azért szokjak vissza, hogy mert akkor lefogyok, és ne legyek olyan elhízott, hogy én egészséges legyek, hanem menjek bele a leszokásba tudatosan úgy, hogy vélhetően ez ilyen dolgokkal fog járni, és legyek erre felkészült. És hogyha felkészült leszek, és utána olyan kis stratégiákat, meg kis fegyvertárat fogok magamnak kialakítani, akkor ezekre a dolgokra sokkal jobban fogok reagálni.
0: Például a mozgás, ugye?
1: Például a mozgás minden szempontból.
0: Igen.
1: Abszolút.
0: Az is lehet örömforrás.
1: Örömforrás, stresszlevezetés,
0: igen.
1: Elterelő hadművelet. És ugye ott vagyunk megint a sóvárgásnál, amikor jön a sóvárgás, hogy most kell rágyújtani, akkor csak annyit mondjak magamnak, hogy oké, most 20 másodpercig nem gyújtok rá. Mert mindig az idegrendszernek az, hogy én most eldöntöttem, hogy nem gyújtok rá, és nem is fogok, az egy beláthatatlan keretű dolog. Az olyan nem tudja értelmezni. De én csak azt mondom magamnak, most 20 másodpercig nem, és akkor abban a 20 másodpercben lesz nekem stratégiám. Légzőtechnika, sétálok egyet, felszaladok a lépcsőn egy emeletet, leszaladok, kilépek abból a helyzetből, valamilyen más tevékenységet végzek, nem eszem, hanem valami más tevékenységet, akkor ez a sóvárgás ez csökkenni fog. És utána megint hozhatok egy újabb döntést.
0: Jó, 20 másodpercen belül be kell fejeznünk ezt a beszélgetést, ha már itt tartunk. Nem azért, mert rá akarok gyújtani, hanem azért, mert lejárt a műsoridőnk most. Befejeztük ezt a témát, hogy érzed?
1: Ebben azt gondolom, hogy még mindig lenne mit.
0: Vagy akár más szenvedélybetegségekről is ejtsünk szót, vagy maradjunk még a cigarettánál, vagy a pipánál.
1: Nyitva is hagyhatjuk ezt a kérdést, mert vannak még mondjuk olyan stratégiák, amit érdemes tudnunk, hogyha azt fontolgatjuk, hogy leszokunk.
0: Jó.
1: Amiben támogatni szeretnénk a hallgatókat.
0: Abban viszont nem szeretnénk őket támogatni, hogy leszokjanak az Egészségünkre című sorozatról, úgyhogy folytatjuk mindenképpen, és legközelebb vagy ennél a témánál maradunk, vagy egy teljesen más új témával jövünk majd elő dr. Szabó Ivettel, akinek nagyon szépen köszönöm a most elmondottakat is, úgyhogy folytassuk innen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, Ivett.
1: Köszönöm én is, és jó egészséget kívánok.
2: Szeglét Rádió. Szeglét Rádió. 92.5.
3: Kedves hallgatók, a dialógus után a mikrofonnál újra Süveges András, azonnal folytatjuk slágerekkel, dalokkal, tartsanak velem.
2: Szeglét Rádió. Szeglét Rádió. 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
4: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még egy ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni. Az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül, ez a program pedig ma lesz, este 6 órakor, mégpedig Mediból a Bajcsi Zsilinszky téren. Mindenkit szeretettel várnak. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére. Július 5-én vasárnap 18:30-kor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt. Majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Vagy nekünk maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
9: Sok napsütésre számíthatunk. Súlyos károkat okoztak a hajnali támadások Ukrajnában. 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légicsapásokban legkevesebb 9-en meghaltak, és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecsárszka Lavra barlang kolostor épület együttese is megrongálódott. Csatlakozási tárgyalások kezdődnek Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Kijev vállalta, hogy biztosítja a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Unió migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Már kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila hangsúlyozta, az itthon is megfigyelhető jelenség hosszú távon sok nehézséget fog okozni a vérellátó rendszerben. A szakember hozzátette, a szabadságolások miatt a nyár egyébként is nehezebb időszak a vérellátásban. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. Jubileumi fotókiárítás nyílt a Millenáris Parkban abból az alkalomból, hogy pontosan 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. A 40 kép a Mogyoródi versenypálya 1986-os rohamtempójú építkezésétől kezdve mutatja meg a hazai Forma 1-es futamok történetét egészen a közelmúltban történt modern fejlesztésekig. A tárlata július 26-ai Magyar Nagydíj végéig látogatható.
2: Az időjárásról.
9: A sok napsütés mellett már csak szorványosan lehetnek záporok, zivatarok, késő este 13-19 fok, hajnalban 8-15, holnap napközben 24-28 fok lesz.
2: Közlekedési információk.
10: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, itt lesz ez este 6 óráig, remélem velem tartanak. Most folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel, nem sokára pedig lapszemlézünk, ezért is füleljenek rám.
1: Cegléd Rádió,

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre utca

0: készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen! A GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk! Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzó napunkra te is! Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán!
2: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
3: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még egy ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni. Az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül, ez a program pedig ma lesz, este 6 órakor, mégpedig Mediból a Bajcsi Zsilinszki téren. Mindenkit szeretettel várnak. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A borsonline.hu felületről ajánlok olvasni valót. Január 31-én hunyt el Fenyő Miklós, aki több mint 50 éven át élt a Pozsonyi úton, a Szent István Park közelében. Életével és munkásságával pedig szorosan kötődött a 13. kerülethez. Az önkormányzat számára nem is volt kérdés, hogy szobrot állítanak a kerület hírességének. Pályázatot írtak ki, melyre több alkotás érkezett. Ezen a héten be is mutatták a szakmai zsűri által kiválasztott művet, amire több ezer negatív komment érkezett. A rajongók szerint a bemutatott remek mű méltatlan a magyar rock and roll királyához. Ezer szállal kötődött tehát a 13. kerülethez a rock and roll koronázatlan magyar királya. Fenyő Miklós születésekor családjával a Hollán Ernő utcában élt, kisgyerekként a Kárpát utcába járt óvodába, a Pannonia utcába pedig általános iskolába. A kerülettől díszpolgári címet kapott az énekes, akiről a rajongók remélik később utcát is el fognak nevezni. Az viszont már biztos, hogy január 31-én elhunyt Fenyő Miklós szobra látható lesz a kerületben, sőt, a héten be is mutatták, ahogy mondtam, a kiválasztott alkotás gipsz makettjét. Elkészült a gipsz makett, és megvan a helyszín is. Terveink szerint a Szent István Park 26 szám előtt állítunk egész alakos szobrot Fenyő Miklósnak. A pályázatra érkezett tervek közül a szakmai zsűri Orbán előtt szobrászművész alkotását javasolta megvalósításra. A javaslatot a héten tárgyalják az illetékes bizottságok. A szobrot a tervek szerint 2027. március 12-én Fenyő Miklós születésének 80. évfordulóján avatjuk fel. Az emlékmű nem csak a kivételes művész előtt tiszteleg, hanem a kerülethez fűződő különleges kapcsolatát is őrzi majd a jövő generációi számára. A január 31-én elhunyt zenész legenda több mint 50 éven át élte a Pozsonyi úton, a Szent István Park közelében, életével és munkásságával pedig szorosan kötődött a 13. kerülethez. Családjával egyeztetve állítunk méltó emléket néhai díszpolgárunknak, írta a Facebook oldalán Tóth József polgármester. Mai napig hatalmas kultusz övezi a Hungária együttes alapítóját. Fenyő Miklós halála sokkolta a rajongókat, akik február 6-án a budapesti Sószínház üzemeltetőjének szervezésében gyertyagyújtást is tartottak. A bemutatott makettet látva kiakadtak az emberek. Pár óra alatt több mint 1000 komment érkezett, ezekből idézünk vagy idézek. Kedves Tóth József polgármester úr, több tízezer Fenyő Miklós rajongó nevében kérem, gondolja át a döntését, mert az itt bemutatott gipsz makett egyáltalán nem hasonlít, még jó indulattal sem Fenyő Miklósra, köszönjük megértését. Remek ötlet a szobor, de ezt nem szabad elfogadni. Semmi köze Fenyő Miklóshoz, írja más valaki, méltatlan megemlékezés lenne róla. Aztán van ilyen is, mármint hozzászólás, nem hasonlít az arca, a testtartás nem rossz. Mint a Hegedűsdé Géza fiatal korában, közel nincs a Fenyő Mikéhez, írja egy másik kommentelő. Aztán olvasok még egyet, ezt ne fogadják el mégsem, nem hasonlít rá egyáltalán, még van idő a következő fél évben megtalálni, aki az arcot eltalálja. Fenyő Miklós arconásai még a legnagyobb jó indulat mellett sem fedezhető fel ebben a szobortervben. Nekem Havas Henrikes még fiatalabb korában, nem a gesztussal van baj, és ezért pedig nem kell mindjárt mindent elfogadni. De hát, hogy milyen hozzászólások érkeztek még, ezt is el lehet olvasni a borsonline.hu felületen.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a blik.hu oldallal. Kiara Lord úgy tapasztalja, napjainkban már egy férfi sem tudja, hogy mi kell a nőknek, ezért úgy döntött, hogy a kezébe veszi a dolgot, nem vállal kicsit, azt ígéri, mindössze 2000 forintért bárkinek elárulja a titkot, hogy néz ki egy olyan randi, amit akár még ő maga is hanyat dobja magát. A Fan VIP sztárja olyan csajozási tippeket gyűjtött össze, melyek véleménye szerint garantáltan sikerre vezetnek. Az egykori felnőtt filmes lerántotta a leplet, immár semmi nem maradt titokban. Úgy éreztem, hogy ez hiánypótó lehet a férfiak számára, mert nőként azt gondolom, sok nőtársammal együtt, hogy nincs egy épkézláb férfi, aki tényleg normálisan le tudna vezényelni egy randit. Nyilván ez egy szubjektív dolog, szóval valamennyire az én ízlésemre van formálva, de jó iránymutatás lehet sok esetben. Az egész onnan kezdődik, hogy egy férfi hogyan szólítson meg egy nőt személyesen vagy az online térben úgy, hogy az ne legyen ijesztő vagy gáz. De kitérek a randira hívásra, helyszínválasztásra, megjelenésre, témákra és persze arra is, hogy mi az, ami tabu vagy tilos szerintem, mondta Kiara, és az is kiderült, hogy amit összeállított, az egy PDF fájl, nem videós formátum. Kiara Lord szerint a randin tilos például a káromkodás, és az sem vezet sikerre, ha a férfi az exekről beszél vagy kérdez. Az egész végén egyébként van egy konklúzió is, aminek a lényege, hogy tudatosítsák magukban, hogy az ő feladatuk felkelteni valaki érdeklődését, nem pedig nőnek kell harapófogóval kihúzni az információt. De arra is kitérek ebben a kis tanácsadásban, hogy én abszolút nem hiszek abban, hogy minden fele-fele arányba menjen, és ez a randi finanszírozására is érvényes, mert magától értetődő kell legyen az, hogy ezt a férfi ája jelentette ki a lapnak, Kiara Lord. Istenes Bence a Starbox után keményen edzett azért, hogy Molnár Áron helyett képviselje hazánkat a Hellboxing Kings versenyén. Végül a szorgalma és a befektetett munkája megtérült, sikerült bezsebelni a győzelmet. Idén Varga Viktor ellen száll ringbe a nemzetközi box versenyen, akivel Budapest utcáin feszültek egymásnak. Korábban a lap is beszámolt róla, hogy Varga Viktor és Sárközi Ákos férfi könnyű súlyban csapott össze a Starbox 2024-es szuperdöntőjében. A 10 év korkülönbség ellenére mindketten próbáltak apait, anyait beleadni a menetekbe, de végül egyhangú pontozással Varga Viktor nyerte a kategória bajnoki övét. Mint az nemrég kiderült, az előadó hamarosan a Starbox 2023-as évadának versenyzőjével és a Hellboxing Kings bajnokával, Istenes Bencével fog megmérkőzni a nemzetközi boxversenyen. A műsorvezető tavaly már megszerezte a győzelmet és a vele járó 40 millió forintot, illetve a hivatalos övet is, de vajon meg tudja védeni Viktor elől vagy ellen? Az ellenfelek a minap Budapest egyik forgalmas utcáján futottak össze, Bence pedig hozta tőle megszokott szarkasztikus humort, így Viktor motorjának lefulladásán viccelődött, azt hangoztatva reméli, a meccsen nem fog így lefulladni. A közösségi oldalára korábban feltöltött videójában az énekes után kiabált, aki emiatt fordult vissza a motorjával, és csak az utolsó pillanatban fékezett, így a járgány abroncs a csíkot húzott. Viktor nem volt éppen nevetgélős kedvében, rákiabált Bencére. Mit pofázol? A meccsen legyen ekkora szád, kis, hogy nem mondjam tovább, pirított oda, majd amikor újra lefulladt a tévé és hangosan kinevette. Azt nem tudni, hogy csak kitalálták ki a szituációt, nyilván kitalálták, vagy tényleg feszültség van köztük, de a zenész így reagált arra, milyen a kapcsolatuk Bencével. Régen valóban jobban voltunk, egyezte meg. Egy biztos, augusztus 23-án kiderül, melyikünk a jobb, hiszen összecsapunk majd a ringben, a Hellboxing Kingsben. Ó, még rímelt is. Róluk is ír természetesen a blik.hu oldal.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 ezer forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda, tisztított víz, Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Ti hova mentek idén nyaralni?
9: Ahova csak akarunk.
8: Jó, de mégis melyik hotelbe?
9: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
8: Komolyan? És honnan szereztetek?
9: Itt Cegléden az Open Campers-től.
10: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Következzen egy friss dal!

0: Hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc daraival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati északnyugati szél. Hajnalban kora reggel főként délnyugaton képződik pára, köt a reggeli 6-15 fokos minimumokat követően, délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős zivatarok idején, viharos a nyugati észak-nyugati szél. Hajnalra általában 10-17 fokig hűl a levegő, egyre jobban fokozódik a felmelegedés, délután már 26-32 fokot méretünk. Csütörtökön már 28-33 fokos maximumokban lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Ez lesz a következő napokban, tehát hazánk területén. Most meg tovább is a legjobb dalok szólnak itt a 92-től.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: kedves hallgatók, mely slágerrel startol a következő felvonás. Szigála érkezik hozzánk hamarosan, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés, táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
7: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
8: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Sok napsütésre számíthatunk, súlyos károkat okoztak a hajnali támadások Ukrajnában. Lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton-átúszásra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen hajnalban. A légicsapásokban legkevesebb 9-en meghaltak, és több tucatnyian megsebesültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képező Pecsárszka Lavra barlang kolostor épület együttese is megrongálódott. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Unió migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Már kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila hangsúlyozta, az itthon is megfigyelhető jelenség hosszú távon sok nehézséget fog okozni a vérellátó rendszerben. A szakember hozzátette, a szabadságolások miatt a nyár egyébként is nehezebb időszak a vérellátásban. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Jubileumi fotókiárítás nyílt a Millenáris Parkban abból az alkalomból, hogy pontosan 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. A 40 kép a Mogyoródi versenypálya 1986-os rohamtempójú építkezésétől kezdve mutatja meg a hazai Forma 1-es futamok történetét egészen a közelmúltban történt modern fejlesztésekig. A tárlata július 26-ai Magyar Nagy Díj végéig látogatható.
2: Az időjárásról.
9: A sok napsütés mellett már csak szorványosan lehetnek záporok, zivatarok, késő este 13-19 fok, hajnalban 8-15, holnap napközben 24-28 fok lesz.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában lehetünk együtt. Remélem velem tartanak, most folytatjuk dalokkal, a Ceglédia kedvenceivel, nem sokára pedig a mai nappal, azaz június 15-ével foglalkozok, tartsanak velem!
1: Cegléd

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár. A Szent Imre Ceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci?

0: június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Ceglét Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt nap @infineon.com.
1: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
2: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
3: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még egy ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni. Az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül, ez a program pedig ma lesz, este 6 órakor, mégpedig Mediból a Bajcsi Zsilinszky téren. Mindenkit szeretettel várnak. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére. Július 5-én vasárnap 18:30-kor kezdődik az emléktábla avatás a Dob Múzeum előtt. Majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. Ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani.

gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: Hallgatók, június 15-e van a mai napon a Jolánok és a Videk ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Ábrahám, Viola, Bernát és Aurél nevű ismerőseiket is. A Jolán írói névalkotás Dugonics Andrásnak a Jólánka Etelkának Leány című regényében. Forrása a középkori magyar Jóleán, Jóleány név, a görög eredetű Jolanda, Jolánta magyarításának is tekintették. A Vid a délszláv Gujdó magyar megfelelője, más magyarázat szerint a latin Vitus névből ered, jelentése szíves, készséges. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Hamarosan folytatjuk születésnapot zenészekhez zenei évfordulókkal, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

Már is foglalkozunk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal itt a 92-tön. 133 évvel ezelőtt hunyt el Erkel Ferenc zeneszerző, a Nemzeti Opera megteremtője, a magyar himnusz megzenésítője. 1996-ban hunyt el Ella Fitzgerald jazz énekesnő, 78 éves volt, legnagyobb sláger ugye a Make the Night, de sorolhatnám reggelig. 80 éve született Demis Roussos, egyiptomi születésű görög énekes. 64 éves ma Rost Andrea, szoprán opera énekes, valamint 57 éves Ice Cube, amerikai rapper, énekes, színész, producer, író. Most egy dallal folytatjuk, aztán visszatérek még egy névvel, pontosabban egy album címmel, mert egy lemeznek a születésnapját is meg kell említenem. Részletek mindjárt, maradjanak velem!

0: Kedves hallgatók, itt a Zenenaptár rovat második felvonásában egy lemezzel foglalkozunk, mert hogy 45 évvel ezelőtt jelent meg az angol Duran Duran együttes első stúdióalbuma, amivel hirtelen világsztárok lettek. A formáció a kezdetekben az új romantika része volt, együtt a Spandau Ballet és a Visage együttesekkel. A videoklipek népszerűsödése juttatta a Duran Durant legnagyobb sikereikhez, az MTV zenei csatorna segítségével. Sok videoklipjüket a legmodernebb technológiákkal forgatták, hogy az átlag felett maradjanak, amivel nagy szerepet játszottak az Egyesült Államok második brit zenei inváziójában. Professzionális filmrendezőkkel is közreműködtek, hogy a klipjeik minőségét fenntartsák. 1984-ben elkezdtek az elsők közt videotechnológiát használni a koncertjeiken. A 80-as évek egyik legsikeresebb együttese voltak, többek között olyan dalokkal, mint a Rio, a Save a Prayer és a The Reflex, de sorolhatnám, rengeteg kiváló slágert hoztak össze. Egyébként a csapat még állítólag létezik. 1984-re a formáció a Beatlemaniához hasonló hírnevet ért el. Első nagy sikerüket a Girls on Film dal hozta a Duran Duran debütáló lemezről egy vitatott tartalmú videoklippel együtt. A Duran Duran több mint 100 millió albumot adott el világszerte, amivel minden idők egyik legsikeresebb együttese. 14 kis lemezük volt a slágerlisták legjobb 10 helyének egyikén az Egyesült Királyságban, és 21 a Billboard 100-as listán. Egyik azon kevés együtteseknek, melyek a 80-as években történt megalakulásuk óta minden évtizedben megjelentettek egy albumot, ami az Egyesült Királyságban elérte az albumlisták első 5 helyét. A formáció díjakat tekintve is sikeres volt, többek között van két brit díjuk, amely között ott van a 2004-es kiemelkedő hozzájárulása zenéhez díj, két Grammy-jük, egy MTV Music Video életmű díjuk. A Hollywood Walk of Fame-en is van egy csillaguk, aztán azt is érdemes megjegyezni, nem is olyan régen, 2022-ben beiktatták a formációt a Rock and Roll Hall of Fame-ben. Szóval a Duran Duran érkezik hozzánk, itt a Cegléd Rádióban, annak tiszteletére, hogy 45 éve megjelent első lemezük.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 9:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: folytatjuk a Ceglédia kedvenc daraival, előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. Hajnalban kora reggel főként délnyugaton képződik pára, köd a reggeli 6-15 fokos minimumokat követően, délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős zivatarok idején, viharos a nyugati észak-nyugati szél. Hajnal általában 10-17 fokig hűl a levegő, egyre jobban fokozódik a felmelegedés, délután már 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már 28-33 fokos maximumokban lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Az északi szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Ez lesz a következő napokban, tehát hazánk területén. Most meg tovább is a legjobb dalok szólnak itt a 92-tön.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan. Látom.

0: kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy még slágerrel startol a következő felvonás. A hírek után azonnal játszom Bob Sinclair felvételét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
3: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
4: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semcut minősítéssel.
5: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a struttól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
5: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
8: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Sok napsütésre számíthatunk. Magyarország továbbra is elutasítja az Unió migrációs paktumát. Megtalálták a horvátországi hajóbaleset negyedik áldozatát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár másfél hónapig is eltarthat a hormuzi szoros aknamentesítése. A hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, hogy Irán hány aknát telepített a vízi útvonalra. Tegnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások, újra megnyitják a hormuzi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokkádja. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Unió migrációs paktumát, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Posfai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Már kérhetnek támogatást a ragadós száj és körönfájás vírus miatt érintett jó és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt a karateedzőt, aki a szolnoki kalandparkban felrugott egy kisfiút 2024 nyarán. A szolnoki járásbíróság védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt egy év börtönbüntetést szabott. szabott ki, 3 év próbaidőre felfüggesztve. Emellett 5 évre eltiltotta a karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, a karate oktatástól, az edzősködéstől, a bemutatóktól, a versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre is ítélte. Az ítélet még nem jogerős. Az ügyész és a férfi védője is 3 nap gondolkodási időt kért. Megtalálták a horvátországi hajóbaleset 4. áldozatát. A búvárok az elsüllyedt vitorlásban bukkantak a holttestre 50 méteres mélységben. A szerencsétlenség tegnap történt Split közelében, Solta és Brács szigete között. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több mint 100 utast szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott, 3-an a helyszínen életüket vesztették, 4-en megsérültek. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők.
10: Az időjárásról.
9: A sok napsütés mellett már csak szorványosan lehetnek záporok, zivatarok, késő este 13-19 fok, hajnalban 8-15, holnap napközben 24-28 fok lesz.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban forgalomkorlátozás van érvényben. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóágban zárva. Budapest irányába a Kecskemét dél csomópontnál a 94-es és a 89-es kilométer között szalagkorlátot javítanak. Az érintett szakaszon csak a külső sáv lesz járható, ugyanis a munkálatok idejére a belső és a leálló sávot lezárják. Az 5-ös főúton Kecskemét térségében a 78-as kilométernél kábelt fektetnek. A forgalmat napközben jelzőrök irányítják. A 441-es főúton Nagykőrösön a 17-es és a 18-as kilométer között kell forgalomkorlátozásra számítani építési munkák miatt. Az 541-es főúton Kecskeméten az 1-es kilométernél a Kecskemét alsó vasútállomás közelében hídépítési munkálatok miatt irányonként 1-es sáv járható. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
10: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána érkezik Szatyi Szatmári Gábor és Vörös Nándi követi majd őt, most meg a dalok jönnek, én meg vissza nem sokára alapszemlével, hallgassanak rám!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével! Változ.

0: Internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján, elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Júniusban is várnak a MOVE ingyenes sportolás a parkban alkalmazása.

0: csak a nyári szünet előtt még egy ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni. Az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül, ez a program pedig ma lesz este 6 órakor, mégpedig Mediból a Bajcsi Zsilinszky téren. Mindenkit szeretettel várnak. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is foglalkozunk a blik.hu egy másik írásával, és az ügyvédként is praktizáló énekesnő Hölgyesi Gabi a napokban szerezte meg a legújabb diplomáját, ugye erről mi is szóltunk. Szakdolgozatában egy rendkívül uzsva vágó és aktuális témát járt körbe, a zenészeket, köszük őt magát is, megkárosító és rajtuk élősködő világcégek működését. A Unique együttes énekesnője szerint a mesterséges intelligencia használata egyszerre üdvös és kártékony. Úgy véli, a hatalmas tech óriások a zeneipar alkotóiból gazdagodnak meg, hiszen az EMI segítségével engedély nélkül használják és értékesítik mások szellemi termékeit. Gabi a TV2 Mokka című műsorában fejtette ki részletesen a véleményét a friss, a mesterséges intelligencia és technológiai szakjogászi diplomája kapcsán. A műsorban az énekesnő jogásznő szenvedélyesen beszélt arról, milyen igazságtalanság éri a kreatív iparban dolgozókat a digitalizáció miatt. Írtam egy diplomamunkát arról, mennyire nem szép dolog, hogy a nagy technológiai cégek, bulvárosan fogalmazva, lerabolták az interneten a szerzők, előadók szerzeményeit, teljesítményeit, amik fent vannak digitálisan a neten. Ezt úgy értem, hogy nem kértek rá engedélyt, nem fizettek érte jogdíjat senkinek, egyszerűen feltanították a mesterséges intelligencia alapú rendszereket, amiket mi is használunk napi szinten. Ezek azért ilyen okosak, mert egy csomó zenével, szöveggel és egyéb módon lettek okosítva, magyarázta tehát Völgyesi Gabi. Az énekes elismeri, hogy a technológia fejlődése megállíthatatlan, és ebbe az irányba halad a világ. Elárulta például, hogy férjének és zenésztársának, Kovacsics Ádámnak éppen a mesterséges intelligencia segített kilábalni egy komolyabb alkotói válságból. Hogy pontosan mit mondott, elolvashatják a blik.hu oldalon, és az ide tartozó képanyagot is megnézhetik videó formájában. Mi pedig már is folytatjuk dalokkal.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.
2: A hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, még pedig a borosonline.hu felületről ajánlok olvasni valót. Gangsta Zoli sosem rejtette vék alá, hogy a múltban sem vetette meg a vadbulikat és a pörgős éjszakai életet. Arra azonban valószínűleg kevesen számítottak, hogy a karrierje indulásakor majdnem mindent eljátszott egyetlen este alatt. Gangsta Zoli a Nyugdíjas Gangster Soha Nem Leszek című műsorban osztotta meg azt a hihetetlen történetet, amely még a Dance zenekar tagjaként esett meg vele. A korszak menő metal zenekara, Dance, éppen egy fontos koncertre készült. A csapat állandó dobosa megbetegedett, itt került a képbe a fiatal Zoli, akinek beugróként kellett bizonyítania. A tét óriási volt. A koncertre hivatalos volt Enyedi Ernő is, aki éppen a zenekar nagy lemezének kiadását tervezgette. A feszültséget és a lámpalázat a rapper nem mindennapi módon próbálta levezetni, mint mondta, egy meglehetősen elegáns, ám annál veszélyesebb italt választott az alapozáshoz. Csak hát az a dobos 35, azaz 35 darab Éva Vermutot fogyasztott el a koncert előtt, ami egy elegáns ital, drága is, hát arra volt pénzünk, viszont egészséges. A bélflórának tök jó, meg jól leszel tőle, mesélte utólag természetesen viccelődve Zoli. 10 perccel a koncert kezdet előtt a zenekar tagjai kétségbe esetten vették észre, hogy az újdonsült dobosuknak nyoma veszett. A keresés azonnal megkezdődött, ám amikor megtalálták a rappert, a látványa minden képzeletet felülmúlt. Zolira, mármint Gangsta Zolira egy közeli parban találtak rá, borzalmas állapotban. A gitáros rám lelt egy közeli parban, a reggelimben feküdve úgy húztak be, mint a lelőtt őzet, emlékezett vissza a rapper a kínos pillanatra. A helyzetet tovább fokozta, hogy miközben a maga tehetetlen zenész vonszolták vissza a helyszínre, a backstage-ben már ott ült a kiadó első embere, aki kíváncsian várta a tehetséges, hátul nagyon hadonászó, nagyon menő új dobost. Enyedi Ernő döbbenten nézte végig az élő halottként érkező Gangsta Zolit, és csak annyit tudott kérdezni, a srác kicsoda? A zenekar megpróbálta a lehetetlent, és azonnal életmentő akcióba kezdett, hogy valahogy gatyába rázzák az új tagot a kezdésig. Beúztak, mint egy lehányt halottat, már bocsánat, így fogalmaz Gangsta Zoli, és betettek a zuhány alá mesztelenül, mondta el Zoli. A zenész azonban olyan mélyen volt, hogy képtelen volt színpadra állni, a koncertet végül kénytelenek voltak nélküle megcsinálni. Hogy azt hogy hozták össze, azt én nem tudom, de ezek szerint csak megoldódott a probléma. Gangsta Zoliról is szólt át egy írás a borsonline.hu felületen.
0: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
7: Nyílt nap kukacinfineon.com.
1: Reklámot hallottak. FM 92.5
9: Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden a sok napsütés mellett időnként gomolyfelhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. Hajnalban kora reggel főként délnyugaton képződik pára, köt a reggeli 6-15 fokos minimumokat követően, délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szerdán a napos időszakokat gyakrabban zavarhatja felhősödés, és akár több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, erős zivatarok idején, viharos a nyugati, észak-nyugati szél. Hajnalra általában 10-17 fokig hűl a levegő, egyre jobban fokozódik a felmelegedés, délután már 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már 28-33 fokos maximumokban lesz részünk. Sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Az északi szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Ez lesz a következő napokban, tehát hazánk területén. Most meg továbbra is a legjobb dalok szólnak itt a 92-tön.
1: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Mára ennyi volt részemről, reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt, Szatmári Gábor meg lesz, este 8-ig övé a terep, utána pedig jön Vörös Nádi. Így áll össze a műsorvezetői brigáda következő jó pár óra hosszában. Én legközelebb holnap jövök, reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd újra mindenkit, remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, visszhall!
1: Cegléd Rádió, változatos és friss zenék, a nap 24.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
8: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
5: Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Változékony idő lesz, másfél hónapig is eltarthat a hormuzi szoros aknamentesítése. Új szakmai szervezet jött létre a magyar jazz és improvizatív zene képviseletére. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár másfél hónapig is eltarthat a hormuzi szoros aknamentesítése. A hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, hogy Irán hány aknát telepített a vízi útvonalra. Tegnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások, újra megnyitják a hormuzi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokkádja. Újabb szankciókat fogadott el az Európai Unió az orosz hadipar, az árnyékflotta, valamint a dezinformációs kampányok szereplői ellen. A friss büntetőintézkedések összesen 34 személyt és 47 szervezetet sújtanak, köztük orosz fegyvergyártókat, olajszállító vállalatokat, valamint az Alexej Navalnyi halálába érintett tisztségviselőket. Kaja Kallas uniós képviselő közölte, hogy a lépésekkel tovább fokozzák a gazdasági nyomást Moszkván, miközben már folyamatban van a 21. szankciós csomag előkészítése. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanév rendje több változást is tartalmaz. Egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazz Művészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonos a szervezet célkitűzéseivel. Magyarország legnagyobb LEGO ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban a szombati múzeumok éjszakáján. A Sármán Nóra divattervező és Dóci Balázs LEGO építőmester által több mint 12 000 elemből alkotott különleges viselet mellett a múzeum világkörüli kulturális kalandtúrával, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a látogatókat. Az esten lesz görög tánctanítás, ceglédi kanna workshop, táncos tálatvezetés és éjszakában nyúló táncház is.
1: Az időjárásról.
9: A Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Kedden ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rádió. FM 92.5.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt tehát már a hétfő esti beszélgetős műsor, számomra is elkezdődik a hét. Természetesen most is két beszélgetéssel jövök, és sok-sok remek muzsikával. Az első beszélgetésünk szokás szerint Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk lesz majd. Bálint Bóta Júliával beszélgetünk. Hát többek között megint csak muszáj lesz szólnunk az ittas vezetőkről, hiszen jó párat elcsíptek az elmúlt időszakban is. Na hát erről is lesz szó, meg még egyéb más aktuális dolgokról. Utána pedig azt a beszélgetésünket hallhatják, amelyet a kórház főigazgatójával, dr. Pusztai Dezsővel készítettem. Ezekről a bizonyos E, azaz elektronikus beutalókról van szó elsősorban, de szóba kerül majd a rendelőintézet és tüdőgondozó sorsa is. Mindenképpen fontos információk ezek, úgyhogy érdemes őket meghallgatni. 7 óra után tehát majd ezt az interjúnkat hallhatják. És közben előtte után szólnak majd a remek muzsikák. Alokkal és Bebe Recsával kezdtünk, és a Deep In Your Love című 2024-es dallal. Most még meghallgatjuk Fehérvári Gábor Alfred, azaz Freddy Mary Joe című remek kis nótáját 2015-ből, és utána jön Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk itt a hétfő esti beszélgetés műsorban. Remélem a következő két órát együtt töltjük itt a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Bizony-bizony úgy tűnik, hogy a nagy melegben egyre többen nyúlnak bizonyos palackok után, és nem mindig olyan palackok után nyúlnak mondjuk a sofőrök, ami után nyúlniuk illene. Hát szóval bizony alkoholtartalmú italokat is fogyasztanak, és hát lelebuknak szépen sorban a különféle ellenőrzéseken. Többek között erről is lesz szó a következő percekben Rend a Lelke című rendőrségi magazinban, amelyben Bálint Bóta Júliával fogunk beszélgetni, és hát remélem, hogy sokak számára tanulságos lesz majd mindaz, amit tőle hallhatunk itt a következő percekben.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, ez itt tehát Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk, amelyben szokás szerint Bálint Bóta Júlia a vendégünk itt a stúdióban, akit nagy szeretettel köszöntök. Szervusz, Júlia!
2: Szervusz, és üdvözlöm ismételten a rádió hallgatóit.
1: Hát nézzük, nyári témákkal foglalkozunk majd, ha bár mondjuk az ittas vezetés az abszolút nem korlátozódik a nyárra, de attól függetlenül, hogyha jönnek a melegek, az emberek szívesen nyúlnak egy-egy korsósör után, semmi baj nincs ezzel, csak...
2: Csak ne üljenek autóba, és ne vezessenek.
1: Pontosan.
2: És hát ülhetnek autóba, de max hátra vagy a jobb első ülésre, úgyhogy gépjárművet ne vezessenek, semmilyen gépjárművet.
1: Angliában meg oda se, tehát mert ott meg a jobb elsőn van a kormány.
2: Ja igen, Angliában se, de hát Magyarországon élünk, itt azért ritkább a jobb kormányos.
1: Van egyébként,
2: van egy-kettő, itt is van, igen.
1: Láttam
2: akkor
1: már.
2: Nekik úgy üzenjük, hogy ők a jobb oldalra, akkor ne üljenek, akik meg hagyományos gépjárművük van, azok pedig a bal oldalon a vezetőülésben ne üljenek.
1: Fontos, mert a szűrés egyébként megy folyamatosan, ugye?
2: Most olyan hetünk is van ráadásul, hogy 24 órából 24 órába folyamatos ittas járművezetők ellenőrzése van.
1: Az egész országban?
2: Az egész országban, így igaz. Úgyhogy folyamatosan akit megállítanak, azt mindenkit ugye meg szoktak fújatni, úgymond, szóval légalkoholtesztert használnak.
1: Igen.
2: A kollégák. Igazából itt a veszélyeztetett faktor általában az, aki este hazaér a munkából, és hú, megiszok egy jó hideg sört, kiveszi a hűtőből, akkor már legurul kettő általában, és nem figyelnek oda az emberek, hogy ezután ugye azért megfelelő alkoholmentes folyadékot is kell fogyasztani, meg enni is kell, mert ugye az a pár dobos sör azért az nagyon-nagyon ügyesen kimutatható, és ez
1: persze
2: szokott mindig probléma lenni, amikor hajnalba ellenőriznek a kollégák, hogy de ő csak tegnap este ivott. Igen, de nagyon sok esetben sajnos
1: ezt
2: még pozitív lesz az érték.
1: Igaz,
2: a legkisebb értéket is
1: megmutatja. Egyébként meg van alkoholmentes sör, ugye ez már régen van, sőt, újabban már alkoholmentes borokat is lehet kapni.
2: Igen, azt még
1: az
2: nem ittam, de
1: igen,
2: most ebből eszembe jutott, hogy mit mondanak erre, hogy az milyen víz, de ugye itt nem beszélünk csúnyán,
1: igen,
2: de természetesen vannak alkoholmentes sörök. Hát ez a tényleg iszik vagy vezet.
1: Dönts el.
2: Én azt javaslom, hogy ne igyom, vezessen, vagy hogyha iszik, akkor ne vezessen, mert akármikor olyan is megtörténhet, hogy ő egy sör után teljesen, vagy két kosör után is tökéletesen jól érzi magát. Ebbe a melegbe azért nagyon gyorsan beüt az az egy dobos sör is, vagy az az egy 0,33-as, ha kisebb dobozos sört iszik esetleg, vagy üveges sört az ember.
1: Pontosan.
2: De olyan is történhet, hogy ő tényleg odafigyel a vezetésre, és nem akar semmilyen, és valaki esetleg véletlenül neki megy. Abba az esetben is szondáztatják ugye a gépjárművezetőket, és akkor azért ki fogja mutatni a teszter, hogy ott pozitív érték van, és ugyanúgy elindul egy eljárás.
1: Pontosan.
2: A vezető ellen.
1: Igen.
2: Hiába ő a balesetben úgymond az anyagi károsban, ha minden jó megy, akkor csak anyagi káros baleset történik.

0: Earth, és akkor azon meg lehet nézni nagyon szépen, mind műholdas, mind utcaképen meg lehet nézni azt az adott területet, hol van parkolási lehetőség. Ha nagyon-nagyon zsúfolt, álljunk meg inkább egy két utcával arrébb, és akkor biztonságosan tudunk egy kicsit nagyobb sétával, de biztonságosabban tudunk lejutni egy partra, vagy egy fürdőbe. Én nagyon-nagyon javaslom azt, hogy mindenki készüljön fel, hogy a gépjárműbe ne hagyjanak értékeket, hát, ugye?
1: Igen, igen.
0: Mert nagyon, de még egy, egy papír cetlisse semmit
2: mert
0: ne hagyjanak.
2: Mert már amiatt is feltörhetik.
0: Mert már amiatt is, sőt, anélkül is feltörhetik természetesen.
2: Nagyon-nagyon
0: figyeljenek oda, meg arra is figyeljenek oda, ugye, hogy a gépjárműben kisállatot, vagy kisgyermeket, mert nagyon sok esetben ott van, hogy beszaladok csak a boltba két percre, és hiába hagyja minimális leengedve az ablakot, nem szabad se kisgyermeket ott hagyni, se egy állatot, mert most nagyon melegek jönnek. Nagyon oda kell erre figyelni, és bármikor megtörténhet egy tragédia.
2: Pontosan, hát azonnal felszalad 40-50-60 fokra a hőmérséklet sokszor
0: egy gépjárműben,
2: tehát igen. Nem játék ez.
0: Nem, egy percre sem szabad se egy gyermeket, se egy állatot ott hagyni. Úgyhogy...
2: Ha már mondjuk egy tópartra megyünk, ahol lehet különféle vízi eszközöket is igénybe venni. Ezekre is vonatkoznak bizonyos közlekedési szabályok?
0: Igen, lehet így mondani, hogy közlekedési szabályok igazából. Azt javasoljuk mindig, hogyha valaki szeretne például motorcsónakkal menni, vagy vannak már olyan lehetőségek, ugye, ahol vízibicikliznek az emberek,
2: igen.
0: Oda kell nagyon-nagyon figyelni a fürdőzőkre. Elvileg egy lezárt területen belül lehetnek a fürdőzők,
2: nyilván,
0: de mindig
2: igen.
0: Akad valaki, aki a bóján túl
2: Beúszik. Igen.
0: És igen. Ilyenkor is előfordulhatnak balesetek. Úgyhogy azt szoktuk javasolni, hogy például egy vízibiciklinél ne fogyasszunk alkoholt.
2: Ott sem,
0: mert a tűzőnapon...
2: De van ott szondáztatás egyébként, előfordulhat?
0: Nem, hát akkor, hogyha valami baj történik, nagyon nagy baj, akkor szokott lenni, ugye, hogy volt az embernek például a szervezetében alkohol, amikor például egy tragédia megtörténik. Meg nagyon oda kell figyelni arra, hogy például amikor a vízibiciklivel megyünk, ugye amit mondtam, hogy alkoholt ne fogyasszunk egyáltalán, mert tűzőnapon...
2: Ez a motorcsónakra is vonatkozik.
0: Ez ugyanúgy a motorcsónaknál, meg igen, főleg, mert ott is igazából kell egy engedély.
2: Mert ott azért van sebesség.
0: Meg kell is engedély rá arra, és ugyanúgy, ugye.
2: Igen.
0: Szóval ugyanúgy vonatkozik az rá, hogy nem lehet ittasan vezetni. Szóval oda kell figyelni nagyon arra, hogy mások is, úgymond idézőjelben közlekednek ott a vizen.
2: Igen.
0: Lehet egy kisgyermek, lehet egy vízibiciklis, vagy a vízibiciklisek nem figyelnek, és ott jön egy nagyobb hajó. Oda kell nagyon-nagyon figyelni arra, hogy közlekedünk a vízen is, mert esendőek vagyunk, és bármikor megtörténhet egy tragédia.
2: Igen. Nyaralás közben is azért nem árt az óvatosság, ugye? Tehát, hogy tényleg felhőtlen legyen. Hát
0: igen.
2: Jó, hát arról az időjárás tehet, hogy mennyire felhős, vagy mennyire nem.
0: Persze, meg figyeljenek az értékeikre, ugyanúgy a strandon is. Ez a feltörhetetlen törölközős lakat, amikor...
2: Hát igen.
0: Ez a magyar, nem is tudom, hogy szokták mondani, hogy ez a magyar feltörhetetlen zárszerkezet, amikor leterítjük a törölközővel a cuccainkat, úgymond a táskáinkat, és akkor azt gondolják, hogy nem történhet probléma. Nagyon figyelni erre is minden esetben, de erről majd lehet, hogy majd Karas Csaba kollégám.
2: Már ő is figyelmeztette erre a kedves hallgatókat egyébként, hogy a törölköző széf azért nem a legbiztonságosabb.
0: Így igaz, az egyetlen.
2: Hát most vagy tényleg ne vigyünk ki olyan értékeket oda a strandra, mert fölösleges.
0: Vagy vannak erre már megfelelően vízálló kis nyakba akasztók, amikbe bele lehet tenni
2: akár
0: már bankkártyát is, lehet mobilkészülék is rakni.
2: Hát vagy láttam már olyat is, hogy nagyobb társasággal mentek ki, és akkor legalább egy ember mindig ott maradt mondjuk
0: az is megoldás, igen.
2: Mellett.
0: Vagy vannak már ott is széfek. Nagyon sok helyen van már nyitott részen is vannak széfek, úgyhogy ezt is javasoljuk, de a legfőbb az, hogy úgy közlekedjenek, hogy mindenki épségben hazaérjen.
2: Ez a legfontosabb tényleg, és úgy úszkáljanak, és úgy vízibiciklizzenek, és úgy motorcsónakázzanak, hogy mindenki épségben hazaérjen.
0: Igen.
2: Ez nagyon fontos. Júlia, köszönjük szépen az intermeket, és hát a nyaralással kapcsolatban lehet, hogy lesz még egy-két mondani valónk itt a nyár során, mert még épp, hogy csak belekaptunk a nyárba,
0: igen.
2: És azért lesznék, és lehet, hogy lesznek, hát sajnos lehet, hogy lesznek tapasztalatok is.
0: Hát rendőrségi majd tapasztalatok. Elmondom, hogyha én is most két hétre elmegyek egy kicsit így az évben most pihenni.
2: Te is vigyázz magadra.

0: Én vigyázok magamra, mint mindig, és mert a visszatérek is. A hallgatókhoz, nem menekülnek tőlem. Okay. És akkor majd beszámolok, hogy máshol milyen a közlekedési morál.
1: Oké, várunk vissza, nagy szeretettel.
0: Köszönöm szépen.
1: Bálint Bóta Júliával beszélgettünk, ez volt Rend a lelke című műsorunk.

0: Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: A hétfő esti beszélgetős műsor első órája a végéhez közeledik, még egy nótácska azért szokás szerint idefér. Legyen ez Tóth Abigail és az Accent közös felvétele, a Sugar Daddy című 2026-os egészen friss felvétel. Ezzel veszünk búcsút ettől az órától, de jön a következő, amelyben, mint említettem, azt a beszélgetést hallhatják majd, amelyet dr. Pusztai Dezsővel, a Ceglédi Tóldi Ferenc Kórház főigazgatójával készítettem. Itt ezekről a bizonyos elektronikus beutalókról lesz elsősorban szó, de megemlítjük majd a rendelőintézetet és a tüdőgondozót is, úgyhogy érdemes lesz ide figyelni mindenképpen, mert sok hasznos információt kaphatnak a következő 60 percben is.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án.
5: Nyílt nap kukacinfineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Változékony idő lesz, társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. Új szakmai szervezet jött létre a magyar jazz és improvizatív zene képviseletére. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Akár másfél hónapig is eltarthat a hormozi szoros aknamentesítése. A hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, hogy Irán hány aknát telepített a vízi útvonalra. Vasárnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások, újra megnyitják a hormozi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokkádja. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanév rendje több változást is tartalmaz, egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Ezek esetében egy napról az iskolai diák önkormányzat dönthet. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazz Művészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonosul a szervezet célkitűzéseivel. Magyarország legnagyobb Lego ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban a szombati múzeumok éjszakáján. A Sármán Nóra divattervező és Dóci Balázs Lego építőmester által több mint 12 000 elemből alkotott különleges viselet mellett a múzeum világkörüli kulturális kalantúrával, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a látogatókat. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és a Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Legkevesebb 31 ember vesztette életét Etiópiában, miután lesodródott az útról, és szakadékba zuhant egy túlzsúfolt busz. Sok ember azért halt meg, mert a mentők késve érkeztek a helyszínre. A régióban ugyanis hiányzik az alapvető infrastruktúra és a mentőszolgálat.
1: Az időjárásról.
7: A Dunántúlon, Borsodban és a Dél-Alföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Kedden ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ez volt a Swedish House Mafia Wait So Long című dala 2025-ből, és ezzel indult a második óra itt a hétfő esti beszélgetős műsorban. Most azt a beszélgetésünket hallhatják majd, amit dr. Pusztai Dezsővel, a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház főigazgatójával készítettem, és elsősorban az elektronikus beutalókról lesz majd szó, az ezekhez kapcsolódó tudnivalókról. Érdemes lesz tehát velünk maradni, előtte azonban még szóljon egy nóta, a Follow the Flow Tavasz című felvétele, így nyár elején. Nem baj, azért szerintem belefér ide a 92-be.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Az úgynevezett e-beutalók, azaz az elektronikus beutalók nem teljesen ismeretlenek már a magyar egészségügyben. Minden esetre mostantól fogva már kötelezőek, úgyhogy erre érdemes odafigyelni. Természetesen ez nem a betegeket érinti elsősorban, hanem a szakorvosokat, a házi orvosokat, a rendelőintézeteket, kórházakat, stb. De ettől függetlenül egy fontos változtatásról van szó, úgyhogy erről fogunk most elsősorban beszélgetni a ceglédi Toldy Ferenc kórház főigazgatójával, dr. Pusztai Dezsővel, de szóba kerül majd a rendelőintézet meg a tüdőgondozó ügye is. Na, szóval érdekes témák, szerintem érdemes lesz odafigyelni rá. Jöjjön tehát ez az interjú.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát az egészségügy berkeiben fogunk majd bolyongani, és ebben segítségemre nem akárki lesz, hiszen itt van velem dr. Pusztai Dezső, a ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet főigazgatója. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na hát, nézzük csak, hogy mi mindenről tudunk beszélgetni. Egy friss hír volt nemrégiben, egy bizonyos e-beutaló, ami egy hirtelen ijesztően hangzott, és hát gondolom a betegek egy része is megijedt, aztán te próbáltad a sajtó különböző forrásain keresztül megnyugtatni az embereket, hogy ez elsősorban nem a betegeket fogja majd érinteni, de miről is van szó itt pontosan? Hát elektronikus beutaló, ami miben különbözik a régitől?
2: Hát pontosan, ahogy a neve mutatja, az, hogy elektronikus, tehát tulajdonképpen a régi beutaló és az elektronikus beutaló között csak annyi a különbség, mint bármelyik más területen egy nyomtatvány, amit papír alapon valaki bead, vagy megkap, vagy elektronikus úton intézél ugyanezt az ügyet.
1: Eddig rendben
2: tehát
1: van.
2: Iráig a dolog tiszta, és most mondom a legfontosabbat, és ez a leges legfontosabb üzenete ennek, hogy a lakosság, a betegek szempontjából ennek semmiféle jelentősége nincsen.
1: Igen.
2: És ezt még majd kétszer biztos el fogom mondani, tehát ez a legfontosabb. Nagyon sokat tudunk róla beszélgetni, de ez általában a beutaló házi orvos, szakorvosi rendelőt érinti, illetve még jobban érinti azokat a szakrendeléseket, vagy a kórházat, ahová beutalják a beteget.
1: Pontosan.
2: Tudnilik, és akkor itt jön ez a csúnya dolog, és csúnya a szó, az a szankció, ami a finanszírozásban, igen, a finanszírozásban, mint elvonás jelentkezik, ha nem e-beutalóval érkezett a beteg. Kicsit fura ez, hogy pont attól vonják el a pénzt, akihez érkezik a beteg, mert ő tehet róla legkevésbé a szakrendelés vagy a kórház,
1: persze,
2: hogy úgy érkezett a beteg, hogy a háziorvos vagy a szakorvos vagy bárki, aki beutalta, nem e-beutalóval utalta be, hanem mondjuk papír alapon. És még egy nagyon fontos dolog, hogy természetesen azok a szakrendelések, amelyek beutaló nélküliek voltak, tehát nem kellett beutaló hozzá, az továbbra is ugyanúgy nem kell hozzá beutaló, és semmi köze nincs a két dolognak egymáshoz. Tehát az eddig beutaló nélküli szakrendelések, azok továbbra is beutaló nélkül látogathatók, és nem kell hozzá sem sem egyéb beutaló.
1: Igen, tehát a betegek szempontjából igazából nincsen nagyobb változás.
2: Semmi változás.
1: Meg most arra gondoltam hirtelen, hogy most valakinek perforál a vak bele, vagy éppen balesetet szenved, vagy valami, hát nyilván ilyenkor nincs idő ilyesmire.
2: Igen, hát amiről most beszélsz, az meg eleve egy különleges dolog, mert a sürgős esetekhez ahhoz nem kell beutaló, mert a sürgős eset az ugye vagy a traumatológián, vagy a sürgősségi megjelenő mentővel, vagy saját maga által beszállított beérkező betegnek az ellátásán nem a beutaló
1: ez
2: legfontosabb,
1: oda
2: hanem
1: igen,
2: oda nem vonatkozik, tehát, tehát magyarul a sürgősségi az pont egy úgymond olyan beutaló nélküli egység, amely fogad beteget akkor is, ha nincs nem hogy e-beutaló, hanem semmilyen beutalója nincs, akkor is bemehet valaki a sürgősségére, hogyha valami sürgős ellátásra szorult. Ami nagyon fontos viszont, hogy tényleg az menjen a sürgősségére, akinek sürgős ellátásra
1: nyilván
2: van szüksége,
1: persze,
2: tehát vérzés, gyulladás, magasláz, csillapíthatatlan fájdalmak, stb., ami a sürgősségére való.
1: Hát ami eddig is így volt.
2: Így van, pontosan így van. Ez egy fontos dolog, és inkább ezek azok a témák, amikről mindig edukáció jelleggel beszélgetni kell, és a lakosságnak kell sajnos ezt megtanulni, mert számtalanszor, rengetegszer elmondtuk már ezt, hogy a sürgősségi osztályra csak beülne valaki, vagy csak egy kamerával fölvenné az egész nap 24 órában ott megjelenő beteget, betegeket. Hát szomorú tapasztalás lenne, hogy körülbelül egyharmada a betegek indokolatlanul jelennek meg a sürgősségén. Nem azt jelenti, hogy neki nincs panasza. Nem azt jelenti, hogy teljesen indokolatlanul jelenik meg, csak ott a sürgősségén indokolatlan megjelenés.
3: Mert és foglalja a helyet.
2: Így van. És előfordulhat az, hogy ott ül valaki kinn a padon, és órákat vár, és ott lesz rosszul. Volt olyan, aki ott kapott infarktust, és ott sajnos újraélesztésre került sor, és ott kellett ellátni, mert annyit kellett várni. Az olyan esetek miatt, mert sajnos ugye ez a defenzív orvoslás, hogy a orvos védi magát az, hogy valaki bejön az, hogy fáj a feje, nem meri neki azt mondani, hogy igaz, hogy 3 hónapja fáj, és megjelenik vasárnap délután, mert akkor élt rá, és akkor bejön a sürgős, de nem meri neki azt mondani, hogy menjen haza, azt majd keresse fel hát a háziorvos, keresse fel a neurológiát, vagy akár. Mi történik? Elmegy, ne adj Isten, megpattan egy aneurizma a fejébe, amit lehet, hogy évtizedek óta hordott magával, de mi lesz belőle? A,

0: Egyébként a dokumentációk, az egészségügyi dokumentációk nagy része ma is papír alapon történik, tehát persze. A korlapok, a műtéti naplók, ezek ugyanúgy, vagy a kartonrendszer, ahogy régen hívták akár a szakrendelésekben, vagy háziorvosoknál, ezek sajnos azért ilyen kettős módon történnek, mert ennek vannak előírásai, és minden dokumentációnak megvan az ideje, hogy egy beutalót mondjuk 5 évig kell megőrizni, egy korlapot mondjuk 30 évig, és aztán vannak olyan dolgok, amit még tovább, például egy szövettani lehet, egész hosszú ideig őrizni kell. Na most ez nyilvánvaló, hogy ez mind elektronikus úton tárolva van, biztonságos módon rendelkezésre áll.
1: Hát ez jó, így az egy gyorsabban elérhető.
0: Követhető, összegezhető, statisztikák nyerhetők ki, nagyon hasznosak, és ennek a egyik lépcsője most ez az e-beutaló, ami tulajdonképpen csak csatlakozik ehhez az egyébként elektronikusan egyre több adattárolásával kapcsolatban lévő igyekezethez, ami most már majd egyszer elérünk oda, mert ezt is sajnos a betegek látják, hogy mintha ilyen mobiltelefonokkal játszanának a nővérkék a osztályokon, igen. De ez az ATR rendszer, ez ugyanennek az elektronikus lázlapnak az adat, nővérápolási adatnak a kitöltéséhez kell, és egyszer biztos eljutunk oda, hogy minden elektronikusan lesz már majd rögzítve, és a papíralap szinte teljesen megszűnik. Na, ennek egy lépcsője ez az e-beutaló, ami még egyszer mondom, ezzel kezdtem, tehát a lakosságot, a betegeket egyáltalán nem érinti. Ez azt a szolgáltatót érinti, aki ugye beküldi,
1: igen.
0: És azt, aki fogadja. És ami most aktualitását adja ennek a beszélgetésnek is, meg ennek a témának, hogy tulajdonképpen az első hónapban most vagyunk, amikor majd a következő havi finanszírozásban már majd látni fogjuk, hogy mennyi lesz az elvonás, amiatt, hogy például nem ilyen beutalóval láttak el valakit. De ez a szolgáltatónak a vesztesége, ez nem érinti a betegeket.
1: De ez alapvetőleg ugye ennek a technikai háttere megvan már
0: meg
1: most
0: persze,
1: is.
0: Hogy ne, és igen. Azt kell mondjam, hogy ez régóta így zajlik, ám csak most lépett be ez a csúnya szó, hogy említettem, ez a szankció, hogy a júliusi finanszírozásban ezt elvonják, és már mi végeztünk számításokat, a Ceglédi Kórházban körülbelül 1%-2% az a betegellátásnak, aki e-beutaló nélkül érkezett eddig.
1: Igen.
0: Tehát remélhetőleg, ha ez is feleződik, akkor már elég jól állunk, és akkor egyszer csak mindenkinek lesz e-beutaló.
1: Na jó, majd beszélünk erről később, mikor meg lesznek a hosszabb távú tapasztalatok is. Hát mostanában ugye megint bekerült a Ceglédi Kórház az országos sajtóba, mondhatni, hiszen az orvosigazgató dr. Buga László államtitkári kinevezést kapott, és hát nem tudom, jó, hát nem illik ilyet kérdezni biztos, de ez jelentett valami előnyt a Ceglédi Kórház számára? A mostani beruházásokra is gondolok például.
0: Ja, most mindenféleképpen el kell mondani, ahogy szoktam mondani, egyik szemem sír a másik nevet, mert ez egy mindenféleképpen a kórháznak, a városnak, ez egy büszkeség, hogy a Ceglédi Kórház adja a orvosigazgató személyében a legerősebb államtitkár, miniszter után a legerősebb államtitkár, ami azt jelenti, hogy a jár- és fekvő betegellátás kompletten hozzátartozik, tehát az ő felügyelete az országos mentőszolgálattól, az országos vérellátószolgálaton keresztül az összes rendelőintézet és kórház. Ez mindenféleképpen egy nagy dolog, és mindenféleképpen azt kell mondjam, hogy tényleg büszkeség kórházunknak is, és még egyszer a városnak is. Majd utána még beszélünk arról, hogy mi lehet ennek még a jó oldala. Ami a rossz oldala az, hogy hát elveszítettünk egy nagyon jó orvosigazgatót, akit nehéz pótolni, és hát a miniszterelnök is kérdezte, hogy majd mennyire fog hiányozni. Hát hiányzik, nyilvánvaló, de a pótlását megpróbáljuk megoldani, és itt mondom el nagy örömmel, hogy dr. Novák Ágnes patológus főorvos az, aki orvosigazgatói megbízást kapott, és tulajdonképpen már e hónaptól ellátja ezeket a feladatokat, és nyilván most még ismerkedik a területtel, illetve hát a feladatokkal, de már a Muga doktor az utolsó 1-2 hónapban, amikor ez már tudva levő volt, hogy hogyan fog az ő sorsa alakulni, akkor már a Novák doktornőnek átadott bizonyos információkat, tapasztalatokat, és hát őtőle meg, hogy mi lehet a jó és számunkra örvendetes, hát nyilván ezt is várjuk szemelve, ezt napra ő lesz a díszvendégünk, ez az első, június 30-án. Aha. Remélhetőleg rá tudjuk venni, hogy minket részesítsen előnyben, nem mást. És a lényeg az, hogy az mindig jó, ha van egy közvetlen kapcsolat a legfelső vezetéssel, és hogy említettem, a miniszter úr mellett gyakorlatilag ma az egészségügyi politika egyik meghatározó személyévé ő vált, és ha mi időben tudunk minden információról, ha esetlegesen előfordul az, hogy valamely döntésben tud támogatni bennünket, az nekünk mindenféleképpen egy segítséget és előnyt jelent, tehát azért bízunk benne, hogy azért ő nem felejt el, hogy honnan került, hova került, és hogy ez azért mindig szem előtt fogja tartani.
1: Így van.

0: egy buga doktor mindig jó, ugye?
1: Igen.
0: Azért a mi korosztályunk még emlékszik a jó öreg buga doktorra, akit a rádióban hallgattunk annak idején. Na, de ez egy másik problémakör. Hát nagyon röviden csak, mert még túl sokat nem tudunk mondani, de ott van egy gyönyörű szép épület a kórház mellett, egy vadonatúj épület, ami magába fogadja a rendelőintézetet, az új STK-t, ahogy szoktuk ezt mondani, és a tüdőgondozót is. Ennek megnyitását várja már a város és a környék. Mit tudunk erről nagyon röviden elmondani most, hogy hogy áll ez a helyzet?
1: Hát nagyon röviden ez, hogy már nem is a megnyitást várjuk, mert az már megtörtént hivatalosan.
0: Hát gyakorlatilag
1: a hivatalos megnyitó pont két hónappal ezelőtt, majdnem napra pontosan két hónappal ezelőtt megtörtént. Inkább a használatba vételt várja hát már mindenki.
0: Lenne,
1: így van, a betegek is nagyon, és mi magunk a személyzet is elég izgatottak vagyunk emiatt, hogy mikor és hogyan történik majd meg ez a használatba vétel, mert ez egy elég bonyolult folyamat, tudnék, a kivitelezőnek át kell adni a beruházónak, tehát az építetőnek, ami ugye a építési minisztérium, a minisztériumnak át kell adni a használatba vevőnek, azok ugye mi vagyunk, illetve az üzemeltetőnek az a KEF, tehát ez egy nagyon bonyolult dokumentációt, illetve mindenféle egyeztetést igénylő folyamat, amit nem tudok megmondani, és rendkívül restem, hogy valahol elakadt, és hogy hol akadt el. Most a minisztériumnál pattog a labda mindenféleképpen, és tőlük várjuk a dátumot, a céldátumot, illetve a tovább lépéshez a segítséget, igen, mert ezt más nem tudja megoldani, csak ők, úgyhogy nagyon-nagyon restelem, de nem tudok mondani sem dátumot, sem semmi olyan közelebbi információt, ami ahhoz bennünket közelebb vinne, hogy mikortól tudjuk igénybe venni, de mi már ott tartunk, hogyha nem érkeznek gépek, műszerek, új berendezések, mi akkor is szeretnénk átköltözni, ahogy te mondtad, a régi STK-ba, az új STK-ba, de nyilván ezt nem tudjuk megtenni csak akkor, hogyha a birtokba adás megtörténik. Persze. Ez sajnos húzódik.
0: Igen, igen, hát ha majd államtitkár úr tud ebben
1: így
0: egy
1: van,
0: picit más nem információkkal szolgálni ezügyben, de hát reméljük, hogy tényleg ez mi hamarabb megtörténik, ha már elkészült ez az egyébként látványos épület, és azért a belsejét is láthattuk már, ha más nem a televízión keresztül, és azért látjuk, hogy tényleg egy modern és új és a mai kor követelményeinek megfelelő egészségügyi intézményről van szó. Erről is fogunk majd még beszélgetni nyilván a továbbiakban, de akkor maradjunk most ennyiben, és mihez új információ van, akkor nagyon nagy szeretettel várunk ismét itt a stúdióban.
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Kedves hallgatóink, a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház és Rendelőintézet főigazgatójával, dr. Pusztai Dezsővel beszélgettem.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nos, kedves hallgatóink, eddig tartott a hétfő esti beszélgetős műsor. Még egy nótányi időnk azért hátra maradt. Ez a nóta pedig legyen a Soulwave és a Miattad című 2023-as felvétel. De nem miattam, hanem majd Vörös Nándi miatt maradjanak itt, hiszen vele rádiózhatnak majd tovább. Jöjjön majd sok jó dumával és sok jó zenével. Én pedig búcsúzom. Holnap is számítok a figyelmükre. Holnap, ha minden rendben megy, akkor jöhet majd a heti rendőrségi összefoglaló. Ennek úgy tűnik, hogy semmi akadálya. Holnap, tehát kedden a szokásokhoz híven Karasz Csabával megbeszéljük majd az elmúlt hét legfontosabb rendőrségi eseményeit. Én addig is búcsúzom. További szép estét kívánok mindenkinek. Találkozzunk holnap este is. További nagyon kellemes rádiózást. Szatmári Gábor búcsúzik. Viszont hallásra!
2: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül, mint

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédrát Show-ban.
4: Változékony idő lesz, az illegális migránsok ügyéről is tárgyaltak a parlamentben. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök, a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket, és a tűzszünet fenntartását attól teszi függővé, hogy Izrael betartja-e annak feltételeit. A migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány 2024 nyarán, mondta Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva napirend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az akkori kormány megvitatott egy olyan előterjesztést is, amely a migrációs paktum szabályainak átvételét tartalmazta. A Fidesz szerint a miniszterelnök egy olyan kormányhatározatot kér számon, aminek egyetlen célja volt, hogy az országot a napi 1 millió eurós bírságtól meg tudják kímélni egy teljesen jogtalan és méltánytalan helyzetben. Gulyás Gergely frakcióvezető azt mondta, az előző kormány nem valósított meg semmilyen menekülttábort, de mindent megtett annak érdekében, hogy ezt a bírságot ne kelljen befizetni. A KDNP frakcióvezetője közölte, hogy a Fidesz és a KDNP visszautasítja a migrációs paktumot. Rétvári Bence úgy fogalmazott, az előző kormány épp ezért nem migráns tábort épített, hanem déli határkerítést. A Mi Hazánk szerint a magyar választópolgárokat inkább az érdekli, hogy a miniszterelnök és a jelenlegi kormány mit fog majd tenni az illegális migránsok ügyében. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és a Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Legkevesebb 31 ember vesztette életét Etiópiában, miután lesodródott az útról, és szakadékba zuhant egy túlzsúfolt busz. Sok ember azért halt meg, mert a mentők késve érkeztek a helyszínre. A régióban ugyanis hiányzik az alapvető infrastruktúra és a mentőszolgálat.
3: Az időjárásról.
4: A Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Kedden ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Hajnalban 8-15, napközben 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő. A hétvégén pedig beköszönt a kánikula. 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Cegléd hangja az FM 92-tön a Cegléd rádióban. Vörös Tendi köszönti önöket, megérkeztem, és bele is vágunk. Ez a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig, ha van kedvük, és hát számunkra releváns üzenetük, akkor válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számon, esetleg e-mailezhetnek a kívánság@ceglidradio.hu e-mail címre, de azt is megtehetik, hogy Facebookon írnak nekünk, facebook.com/ceglidradio a címünk, bár leginkább azért SMS-ben és e-mailben szoktuk kapni a válaszokat, de ahogy tetszik. A mai kérdésünk egy új kérdés, amivel még soha nem foglalkoztunk, pontosabban Barbie-val még annak idején volt már hasonló témánk, de nem pontosan így tettük fel a kérdést. A kérdés nem más, mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Most nem olyanra vagyunk kíváncsiak, hogy amit nagyon nem szeretnek, és meg kellett tenniük, vagy ilyesmi, hanem inkább olyanokra, ami vagy különlegesség volt, vagy egy szerencsétlen véletlen folytán haraptak bele olyanba, amit hát nem terveztek eredetileg. Nézzük is a statisztikánkat, ugye a műsoraink elején szoktunk ilyenekkel foglalkozni, addig is van idejük üzenetet írni nekünk. Szóval a szokatlan ételektől való undor elsősorban egy evolúciósan kialakult védelmi mechanizmus, amely megvéd minket a potenciálisan veszélyes vagy romlott élelmiszerek elfogyasztásától. Íme a legfőbb okok, amiért undort érzünk. Evolúciós védekezés. Az agyunk az undor érzésével jelzi, hogy valami nem biztonságos. Ha egy étel ismeretlen, a szervezet óvatos, és a biztos alapon undort vált ki, hogy elkerüljük a mérgezést. Persze nem feltétlen mérgezésről van itt szó, hanem tényleg egy romlott tejet, hogyha beleszagolunk csak a teljes dobozba, már érezzük, de hogyha az állagán lehet érezni, már akkor is jön ez az undor érzés, és hát sokaknak az olyan ételektől is, amit nem szeretnek, ez az élmény előre tolódik. Vannak negatív tapasztalataink, ha egyszer már rosszul lettünk egy ételtől, az agyunk emlékezni fog rá, és a jövőben undorra fog rá reagálni. Kulturális és szociális hatások. Azt, hogy mit tekintünk ehetőnek, nagyrészt a környezetünk határozza meg. Ami a mi kultúránkban nem megszokott, például bizonyos rovarok vagy belsőségek, azt könnyen undorítanak, bélyegezzük, még ha tápláló is. Szenzoros érzékenység. A furcsa textúra, szag vagy állag, például nyálkás, puha ételek szintén kiválthatnak averziót bennünk. És vannak pszichológiai okok is, bizonyos esetekben ételfóbia is állhat a háttérben, amikor valaki szinte minden ismeretlen ételtől retteg. Én pedig az vagyok, most mondom ezt csak így hozzátéve, aki egy időben nagyon nem szeretett kísérletezni, még étteremmel is mindig rántott sajtot kértem, mert azt tudom, hogy biztos, hogy nem lesz elrontva. Aztán most már ott tartok, hogy inkább megkóstolok mindenféle érdekességet is, és persze jártam már rosszul emiatt. Az undor tehát egy mentális és fizikai reakció, amely a múltbeli tapasztalatainkon és a kulturális berögződéseinken alapul. Na most, hogy én is válaszoljak a kérdésre, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? Nos, én egyszer, még gimis koromban vettem egy meggyes, hát tulajdonképpen ilyen meggyes pitét, ami gyakorlatilag a büfében kapható volt, és jó ízűen elkezdtem majszolgatni, majd úgy a felénél nagyjából haraptam vele valami olyanba, amit hát nem akartam, hogy ott legyen. Gyakorlatilag egy cserebogár volt, amit sikerült belesütni ebbe a meggyes pitébe, és én meg ketté haraptam ezt az állatot. Nyilván nem élt már, szóval nem én öltem meg, de ahogy azok a kis ízelt lábak a nyelvemen végighúzódnak, hát azt hiszem soha nem felejtem el. És hogy önnek is volt ilyen élménye, valami nagyon undorító tevet, akár ilyen baleset folytán, akár egy más kultúra valamilyen jelentős ételét kóstolta meg, nos akkor küldje el nekünk 0635-92-95-ös, vagy kívánság@ceglidradio.hu, néhány zene után jövünk az önök válaszaival.

Mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha evett, vagy ettek? 0635 92 95 5-ös kívánságkukac@cegledradio.hu, és érkeznek szép számmal az üzenetek szerencsére. Kezdjünk is bele. Nyáron fáról szedtem a szedret, marékszám kapkodtam befelé, egyszer csak elkezdett valami nagyon ropogni a fogam alatt, egy poloska volt az, azóta sem ettem szedret, igaz, poloskát sem. Írja nekünk Lili. Hát igen, ez pontosan olyan eset, mint az enyém volt. Mondjuk itt talán egyen nagyobb esély van rá, hogy egy fáról egy bogarat bekapj, mint ahogy az én medgyes vagy cseresznyi és piténben. Minden esetre benne volt, és ebben a marékban is benne volt az a bogár. Igen, csak kellemetlen élmény, úgyhogy pontosan tudom, miről beszélsz. Azt írja nekünk Anita, hogy őszi falevelet ettem gyerekként, valamiért mindig elropogtattam egyet-kettőt unalmamban. Tehát az volt a kérdésünk, hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettél, te pedig úgy érzem, hogy szándékosan etted ezeket a leveleket ősszel, mert hogy azt mondod, hogy mindig elropogtattál egyet-kettőt. Szóval ez nem egy olyan dolog volt, ami undorító volt akkoriban, még mondhatjuk, hogy szeretted is valamilyen furcsa módon, de ma már felnőtt fejjel gondolom, hogy így nézel vissza erre az időszakra. Minden esetre nagyon szépen köszönjük ezt a választ is, nem számítottam ilyenre. Következő üzenetünk, gyerekkoromban egy barátnőm puncsfagyit nyalogatott, mondta, hogy de szép nagy mazsola. Nos, az egy belefagyott darázs volt, írja nekünk Dani. Az komoly, az még azért tehát veszélyes is lehet. Nekem nagyapámmal volt egy olyan, hogy mindig szeretett, amikor kint dolgozott a kertben, vagy a kis portáján, akkor szeretett a mamától egy kávét kérni, és azt hiszem, hogy kávés csészébe belerepült egy darázs, bele is fulladt abba a kávéba szegénykém, és hát ugye mit sem sejtve erről az egészről, nagyapám ment és belekortyolt a kávéjába, hát mondhatni, hogy nem volt kellemes élmény.

Szerencsére nem nyelte le, észrevette időben, de egy szúrást azért kapott a szájába, de nem allergiás, úgyhogy szerencsére nem lett nagyobb baj, de hogyha azt mondják, hogyha lenyelte volna, és a nyelőcsövébe csípi meg, hát akkor az végzetes is lehetett volna, úgyhogy nagyon óvatosan a kint hagyott poharakkal, főleg ilyen tavaszi-nyári időszakban, akkor nagyon vigyázni kell ezekre. Tálcás datóját eszegettem, már a fél tálcával végeztem, amikor valamilyen okból az egyiket félbeharaptam, akkor tűnt fel, hogy tele van aszalt kukaccal, kibontottam a maradékot, mindegyikben volt legalább 2-3 mumifikálódott kukac, írja nekünk Dóri. Az is komoly, hát, és azt hiszem, hogy nem datója, hanem füge van nekünk otthon most, lehet, hogy nem fogom csak így ukmuk-fuk megenni, hanem belenézek, hogy mit is tervezek bevinni a szervezetembe. Minden esetre köszönjük a figyelmeztetést, és igen, benne van a pakliban, úgyhogy mindenképpen figyeljünk oda. Lássunk még egyet a blokk végére. Kiskoromban macskatápot a macska tányérjából a macskám társaságában. Hát együtt falatoztatok, igazából nincs ebben semmi fura, de igen van. De van egy barátom nekem is, aki meg szokta kóstolni a kutyaszáraz tápokat például, mert szerinte egészen jó ízű, és néha bekap egy-egyet ő is. Vannak furcsaságok, de pont ezeket a furcsaságokat keressük. Mi volt a legundarítóbb, amit valaha ettek? 0635 92 92 5-ös, hamarosan folytatjuk. Szeglédre!

0: Robert nevű hallgatónkat megiklette az előbb említett dolog, amikor azt mondta, hogy a barátom néha egy kutyaszárasztábot majszolgat. Azt írja, hogy én a kutya juti falatait csipáltam nagyon gyerekként. Robert írta az üzenetet. Hát nem véletlenül írta ezt, ugyanis a kérdésünk ma az, hogy mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek. Igazából azt is elküldtették, hogyha más evett ilyet, és önök tanúi voltak, vagy hallották egy sztoriban, az a lényeg, hogy furcsa ételek elfogyasztásával foglalkozunk, ami nem feltétlen olyan dolog, hogy belekeveredett egy étel, tehát nem feltétlen kell úgy történnie, mint az én esetemben, hogy véletlenül a sütemény közepébe volt belesütve egy cserebogár, hanem lehetett olyan is, hogy szándékosan kóstoltak meg valamit, ami azért meglepő volt, úgyhogy mindenféle válasz jöhet, de azt hiszem, hogy jönni is fognak, ahogy elnéztem a kedves üzenet küldőket, mert rengeteg üzenetünk van, ha ön is küldene, 0635 95 925-ös. Száraz kávébab evés, ma meg macskatáp. Mi lesz holnap? Hát ez nagy kérdés, arról nem szeretnék beszélni. A kávébabot egyébként sokan megeszik, sőt, hát süteményeken rajta is szokott lenni ilyen kiegészítésként. Én kaptam kávét is úgy, hogy egy kávébab volt a tetején, és elmajszolgattam, megmondom őszintén, de az nem volt olyan vészes, hát végül is ezt a kávébabot darálják le, kiszárítva. Egy hosszabb üzenet, Nagyi egyik karácsonyi vacsora közben felpattant, hogy most jut csak eszébe, de a halat ki se tette az asztalra, pedig direkt nekünk vette. Mondtuk, nem baj, van elég étel, hát nem érdekelte. Eltűnt a konyhában, eltelt 5 perc, 10, már mentünk utána, mi a helyzet, mikor jön mosolyog, vagy elkészült a műremek. Lerakta a tányérra, anyám belevágott, elkezdett hömpölyögni a halból a vér. Háziasszonyként kitalálta, hogy a fagyasztóból kivett halat úgy, ahogy volt, bepanírozta egyben és kisütötte, olvasztás és belezés nélkül. Ezt követően évekig nem ettünk halat. Ezt elhiszem, és ráadásul föl is dobta 10 perccel később, föl is dobta az asztalra, hogy tessék, itt van, ez majdnem elfelejtődött. Igen, csak brutális lehetett, köszönjük szépen az élményt, egyébként Zsófi küldte nekünk. Az egyik datója fura volt, kicsit forgattam, és volt benne egy harapás nyom. Olyan kerek, mint az emberi harapás, de sokkal-sokkal kisebb, mintha egy ember egy nagy mangóba harapna bele. Esküszöm, a datójámba valami kismajon beleharapott. Na, azt ott letettem, és többet nem is ettem belőle. Ez késő este körül volt, tök beparáztam, hogy mi van, ha a másikba is beleharapott valami állat. Megettem, és én leszek a következő világjárványnak valami patient zero-ja, tehát a kiinduló pontja, ami valami egyiptomi majomveszettség lesz, és reggelre zombi leszek, vagy valami hasonló. Írta nekünk Dani, és úgy látom, hogy el tudtad küldeni az üzenetet, szóval talán nem változtál át, és talán vírus sincsen, úgyhogy szerencsére megúsztuk ezt az esetet. Azért minden esetre apró harapásnyomokat találni az ételben, amit fogyasztasz, szintén nem megnyugtató. Nem ettem, hanem ittam, írja nekünk Vivi. Azt hittem, tél van a bögrémben, de anyám ugyanolyan bögrébe öntötte a használt olajat. Egy jót kortyoltam, aztán instant hányás nagyanyám virágjaira. Velem meg egy olyan történt, ha még gyorsan a blokk végén ezt elmondhatom, hogy édesapám kinhagyta a pohár sörét este, én meg reggel boldogan szaladtam le 5 éves koromban nagyjából óvoda előtt, hogy megiszom azt a teát, amit találtam, és meghúztam, és gyakorlatilag én innen datálom, hogy miért nem szeretem igazán a sört, szóval nem vagyok egy sörrajongó, mert az a keserű íz, amit akkor gyerekként megkaptam teára számítva, az nekem annyira elvette a kedvem az ilyen keserű italoktól, hogy soha nem tudtam igazán megszeretni, bár ezt sokan nem bánják, én sem várom. Kedves hallgatók, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek, vagy egészítsük ki arra, hogy amit valaha ittak, miért ne ihatnának is, 0635 925 925-ös.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: that way. Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, a kérdés pedig egy új kérdés. Mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Nem csak olyanra gondolunk, amikor véletlenül valami az ételébe került, hanem mikor szándékosan megkóstolt valamit mondjuk egy idegen országban, és annyira nem volt sikeres a próbálkozás. 0635-92-95-ös, ez egy SMS szám, az e-mail címünk pedig kívánság@cegledradio.hu, és már megyünk is tovább. Gyerekkoromban húsvétra csinált anya hagymahéj főzetet tojás festéshez. Az is bögrében volt, jó sötét. Apám is teának hitte, felhörpintette, fújta is kifelé azzal a lendülettel. Hát, nem csodálkozom. Én pedig ugye teának hittem, a sört, ugye erről meséltem az előző blokk végén, és már jött is a reakció, köszönjük Krisztiánnak. Én kényszeresen megszagolok mindent, nem azért, csak úgy. Valaki egyszer meg is jegyezte, hogy miért kell ezt, és egyébként ez pontosan az, amiről az óra elején beszéltünk, hogy hát tulajdonképpen egy védekezési reakció, mert hogyha olyan illata van, ami nem kedvező nekünk, és gyakorlatilag az állatok is a természetben így választják ki, hogy mi az, amit meg lehet enni, és mi az, amit nem, úgyhogy szerintem ez teljesen normális dolog, szagoljunk meg inkább mindent, de ne kényszeresen. Kisgyerekként hangyákat ettem, sokat, kicsit savanykás ízű volt, és imádtam. Ezt egyébként Dóritól kaptuk, és már csak azért is érdekes, mert ugye a kérdésünk az, hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek, és két olyan üzenetet is kaptunk már, hogy valaki büszkén vállalja, hogy levelet vagy éppen hangyát evett, de most már azért te is undorítónak látod, azért ez érdekelne. Nekem ilyen gyerekkori furcsaságok jutnak eszembe inkább, mint kapartam a meszet a falról, és esténként azt eszegettem, aztán egy párnával rejtegettem a foltot. Rózsaszirmokat ettem a kertben, bár már ezzel már gurmé lennék inkább. Voltak azok az illatos és mindenféle formájú, ám semmit se radírozó radírok, na én ezeket is megettem. Nem tudom, ezekre van-e magyarázat, sosem volt szó arról, hogy éheztem volna, mégis megettem ilyen fura dolgokat is, írja nekünk Zoli. Nekem is volt egy Zoli nevű osztálytársam, aki minden furcsa dolgot megevett, lehet, hogy ugyanazok vagytok, derüljön ki. Menjünk tovább, este netezés közben belekortyoltam a teámba, és éreztem valami citrom darabot benne, hát nem citrom volt, hanem ilyen százlábú szörny. Amit meg is ettem, az gyerekkoromban volt, amikor az anyukám csinált saját megyből gyümölcslevest, a megyben meg millió kukac volt, és ott úsztak a leves tetején, de hát éhes voltam. Nem, ennyire nem lehet éhes az ember. Péter üzenetét olvastam fel, ennyire nem lehet éhes, nem, nincs rá szükség. Szóval fura. Nézzünk még egyet. Nővérem tengeri malaca volt, egy kicsit szabadon engedve a lakásban, másnap csokit ettem, és egy darab, mintha leesett volna, a kanapé alatt találtam egy darab barna valamit, amit gyorsan bekaptam, akkor jöttem rá, hogy az a tengeri malac után maradt ott. Azóta mindig megnézem a leejtett csoki darab, tényleg csoki-e. Ez mondjuk amúgy sem feltétlenül baj, bármit is eszünk meg a földről, mindenképpen jól nézzük meg. És az utolsó ebben az órában, én egyszer egy szilikát macskalom darabot ropogtattam el, mert leesett popcorn darabnak néztem, persze pis is volt. Húha, köszönjük kedves hallgatók, így az óra végére pontosan ez a felütés kellett, de a következő órában is ezzel foglalkozunk. Mi a legundorítóbb étel, amit valaha ettek, de hogyha italról van szó, azt is nyugodtan küldjék el nekünk. 0635-95-95-ös, a zenék és a hírek után folytatódik a Cegléd hangja itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án. Nyílt nap @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Változékony idő lesz, átalakítja portfólióját a MediaWorks. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz. Jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai-iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszky jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkyjel csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig.
1: Az időjárásról.
3: Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Cegléd hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. Mi a legundorítóbb, amit valaha ettek vagy ittak? Ez a kérdésünk a mai napon. Egy új témával jelentkeztem, és nem azokra vagyunk kíváncsiak, vagy nem csak azokra, amikor valami az ételbe került, hanem amikor valaki szándékosan csinált egy olyan ételt, vagy akár egy másik kultúra ételét kóstolták meg, ami nem annyira volt kedvükre való. Ezt küldjék el nekünk a 0635952952-re, hogyha van kedvük, de e-mailezhetnék is a kívánság@cegledradio.hu-ra, és már megyünk is tovább. Apósom kukázott csirke mellett, és csinált belőle csirkepaprikást, ezt persze csak később mondta el, olyan ételmérgezést még az ellenségeimnek sem kívánnék, írta nekünk Marian. Hát ez nagyon durva, szóval ne csináljunk ilyet, hogy egy kidobott csirke, nem véletlenül dobták azt ki, azt gondolom. Olyan persze van, erről lehetne vitatkozni ebben az adásban, hogy a szavatossági idő az pontosan úgy van-e, az nap, amikor lejárt, tényleg ki kell dobni a terméket, vagy van, ami még tovább is jó. Szerintem ezt mondjuk étel típusa is válogatja, egy tejterméket nem biztos, hogy megennék lejárva, de mondjuk, hogyha egy chipsről van szó, ami lejárt egy hete, talán még annak nem lett olyan nagy baja, de szerintem a csirkemell sem ilyen, amit ha valaki kidobott, akkor kivesszük a kukából, nem szólunk róla és megsütjük, másnak adjuk, ezt nem. Szabadon termő áfonyát eszegettem az erdőben, és kb. Sírtam örömömben, hogy milyen csodás a természet anya, a következő áfonyán egy poloska volt, megettem. Hát igen, és a természet anya ilyenkor is csodás, nem véletlenül vannak rajta a poloskák, és hát próbáltak elrejtőzni, ez a poloska nem járt sikerrel, és hát te sem, aki dézsmálta a természet kincseit. Szomszédom karácsonykor áthívott engem és a szüleimet magához. Meg volt terítve az asztal mindenfélével, én le is csaptam a francia salátára, feltűnt nekem, hogy a szüleim egyáltalán nem esznek semmiből, apukám talán még bekapott egy sajtdarabkát, miután hazamentük, anyukám közölte velem, hogy a saláta, amiből ettem, és minden egyéb más kaja már poshat volt, ő éppen ezért nem evett semmiből, és nekem is csak azért hagyta, hogy ne sértődjön meg a szomszéd. Hát nekem sem kellett több, fél óra múlva visszaküldtem a salátát, és soha többet nem fogadtam el kaját a szomszédtól. De várjál. Egyáltalán mi az, hogy a szüleid végignézték azt, ahogy te eszed a posat romlott ételt, és nem akarják megbántani a szomszédot, de neked meg nem szólnak. A gyereküknek. Ezt nem foghatom. Minden esetre igen, az undorító kategóriát, ami a mai kérdésünk, ez mindenképpen kimeríti, úgyhogy nagyon köszönjük az üzenetet, nem is csodálkozom, hogy nem vállaltad a nevedet. Tüdőleves vendégségben, ez már egy következő üzenet. Amikor beléptem a házba, már tudtam, hogy baj lesz, olyan dögszag volt a házban. Soha nem csináltam még ilyet előtte, azóta sem, de az első kanál után rosszul létet színleltem és kimentem az udvarra. Később kiderült a többiek elmondása alapján, hogy ennek ilyennek kell lennie, jól volt az elkészítve. Hát, jól volt elkészítve, köszönöm, nem. Levente írta az üzenetet egyébként, de én sem kérnék belőle annyira szívesen. Van egy határ, értem azt, hogy a magyar konyha mindent feldolgoz, amit csak fel lehet, és a legtöbbjéből tök finom étel is van, de van egy pont, amit már talán tényleg nem kéne feldolgoznunk. Ilyen nekem a vese is, amit talán el kéne engedni, akkor ne, az veszel kárba, belefér, tudom vállalni. Na mindegy, mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha ettek? Ez a kérdésünk ma a Cegléd Rádióban. Amikor Barbival ételes témánk volt, akkor mindig annyira vártuk, és mindig olyan éhesen mentünk el az adás után. Hát most nem ez történik szerencsére, úgyhogy ma nem éhesen fogok távozni, de azt hiszem, hogy önök sem. A következő blokk hamarosan, néhány zene múlva érkezik is.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: minden, ami szem szájnak ingere, hát ének nincsenek a mai adásban, kedves hallgatók, bár ingerről azért beszélhetünk. 0630 592 92-ös az SMS számunk. Mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha evett? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, egy új téma, de annyira népszerű témának tűnik, hogy valószínűleg lesz folytatása. Resztált máj. Óviban egyszer volt ebédre és mondta, hogy én ezt nem eszem meg. Óvónő nem volt vevő a hisztimre és megtömött vele, én meg felálltam az asztaltól és elmentem hányni. Azóta csak meglátom bármilyen formában a májat és öklendezni kezdek. Hát ez még nem szép dolog, hogyha beléd kényszerítették idézőjelben, de egyébként hagyd tegyem hozzá, hogy volt nekem is olyan étel gyerekkoromban, én állítottam róla a szüleimnek, hogy nem fogom tudni megenni, rosszul leszek, és aztán mikor mondták, hogy de, egyem meg, én megpróbáltam, rosszul lettem, és hát ugyanez lett a vége, mint az előző történetnek, amit egyébként Balázstól kaptunk. Egy kínai barátom megkínált fermentált tofuval, mintha valaki rothadó lába lett volna, azóta semmilyen tofura nem tudok ránézni. Ezen nem lepődök meg, én sem vagyok egy nagy tofus, ezt egyébként Dominik küldte nekünk. Elromlott lecsó véletlen. Vidéki rokon nagy flegmán leutazott, hogy megmutatja, hogyan kell lecsót elrakni térre. Mint kiderült, az összes üveget elrontotta valahogy, mindig megrohadt. Szerencsére nem volt penész, csak iszonyos savanyú, keserű moslék. De az igazi legrosszabb kovászos kenyér, amiből elfelejtettem a sót gyúrás közben. Csodálkoztam is, milyen szépen és gyorsan kelt. Iszonyat undorító, mint a szilárd hányás plusz penész, tízszer rosszabb, mint a lecsó, ami romlott volt. Nem is tudatos volt, mintha az agyam jelezte volna, hogy baj van, mert dögöt eszünk. Hát ez is kellemes üzenet. Egyébként Kristóf üzenete volt. Nagyon szépen köszönjük ezt is. Sokszor hallottam a pápusztai sajtról meg, hogy milyen büdös és undi. Egyik évben egy bolhapiacon voltunk, kinőtt ruhákat árultunk, és velünk szemben volt egy anyalánya páros, akik mindenféle sajtokat árultak. Egyszer csak gondoltam egyet, odament és megkérdeztem, hogy van-e náluk az említett ingyenségből. Hogy ne volna aranyom, ekkor elővette egy fél sajtot, és már akkor éreztem, hogy gond lesz, amikor láttam, hogy az félig meddig folyt. Hát megkóstoltam, szó szerint penészes rohadás íze volt, akárhányszor ez eszembe jut, rosszul vagyok, és érzem a számban az ízt. Írja nekünk Orsi, és hát igen, nem biztos, hogy hát minden dolgot meg kell kóstolni, ami érdekel minket, főleg, hogyha így szembe kerülsz vele, az agy ugye elindítja a védekező funkciót, de mégis megkóstoltad, meg is lett az eredménye. Gyerekként imádtam a gyufafejet. Sokat. Jó pár dobozniról leszopogattam. És nem égett a gyomrod? Jó, bocsánat, ez rossz poén volt, de minden esetre ilyet ne csináljunk, nem biztos, hogy annak a szervezetünkben van a helye a gyufafejnek, úgyhogy senki ne kóstolja meg. Tücsködettem gyerekként, barátokkal megpörköltük és megettük, mellé krétaporos vizet ittunk baracklé címen, és akkor legyetek hálásak, hogy mindenki köztünk van, hogyha ez így van, mert azért ez még a tücsökevés az még nem is vészes, de hogy krétaporos vizet azért talán tényleg nem kéne inni, mert ki tudja, hogy ilyenkor a gyerek még miket ki nem talál, és eszik meg vagy iszik meg magától, szerencsére a legtöbben azért megérjük a felnőtt kort. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, hogyha van önnek is olyan undorító étele vagy itala, amit megkóstolt, küldje el nekünk 0630 592 92-ös.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: itt a Cegléd hangja az FM 92-ön, kedves hallgatók, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek, vagy ittak? Egészítsük ki ezt ezzel, és nem olyanokra gondolunk, ami mondjuk belekerült az ételbe valami, hanem hogy nem számított rá, hogy ilyen lesz, elment egy másik országba, és ott valami különlegességet fogyasztott, minden ilyesmi jöhet, úgyhogy nyugodtan küldjék el nekünk ezeket a tapasztalatokat, és hogyha valaki nem fér bele, azt se jegyen meg, olyan sok üzenetet kaptunk, hogy lesz folytatás mindenképpen, nem holnap, mert másnap mindig egy új témával jelentkezünk, vagy egy legalábbis egy másik témával, de valamikor visszatér majd ez a téma is, és hogyha ön is elküldeni az üzenetét, megteheti a 0635 925 925-ön SMS-ben. Nekem ismerős saját kertjéből vett zöldségeket futtatott meg serpenyőben, mosás nélkül valószínűleg, és szerintem tele volt poloskával, mert konkrétan az egész kaja poloska ízű és szagú volt. Borzasztó élmény, írja nekünk Andrea. Hát ezt elhiszem, de megettétek? Nem, ilyenkor csak nem kell megenni, hogy lehet közölni vele, hogy kóstold már meg, hát nem jó, nem finom, rossz, kellemetlen, bármit lehet mondani, ne egyétek meg, ilyenkor nem kell kibírni. A legundorítóbb, amit önszántamból ettem, a Bean Basil Jelly Beansből az Old Bondage, vagyis használt raktapasz ízű. Na, hogy kicsit képbe kerüljenek a kedves hallgatók, ha jól tudom, ez az Harry Potteres minden ízű cukorka. Ez ugye a Harry Potter filmekben is szereplő cukorka édesség, amit hát tulajdonképpen nem tudják az áldozatok, hívjuk így, hogy milyen ízűt kapnak be. Lehet, hogy valami gyümölcsös, lehet, hogy egy karamellás, de lehet, hogy fülviasz vagy szellemízű az a bizonyos bonbon. Ezt legyártották, vagyis hát megcsinálták tulajdonképpen elérhető formában, amit itt a hazai boltokban is lehet kapni, és tényleg, hát nem szó szerint minden ízű, de bármi lehet benne, és feliratozzák is a csomag hátulján, mint ahogy ezt az Old Bondage, vagy használt raktapasz ízt is felfedezte az ember. Van az édesség hátulján egy elmagyarázat, hogy nagyjából az ember meghatározhassa, hogy mit fog most kóstolni, de egyáltalán nem biztos, hogy az úgy is lesz. Úgyhogy igen, kockázatos, és igen, van benne néhány íz, ami kifejezetten megkínozza az embert. Aztán penész ízűt például én is kóstoltam. Hát nem volt egy nagy élmény, és azt hiszem, hogy hányás ízű is van benne. Hát igen, ilyenekkel foglalatoskodnak emberek, és van, aki ezért pénzt fizet, itt tartunk manapság, de igen, az is olyan dolog, ami tényleg undorít, és köszönöm, hogy eszembe juttatta a kedves hallgató ezt, hogy ilyen is létezik, hát ilyenek vagyunk mi. Még egy blokkra visszajövünk, kedves hallgatók, mert hamarosan végére ér a mai Cegléd hangja, de egyszer még jövünk, úgyhogy további érdekes vagy annál undorítóbb ételek következnek az FM 92-től.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Az utolsó blokkjához érkezett a mai Ceglét hangja, ahol nem más volt a kérdésünk, mint hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek, vagy esetleg ittak. 0635 92 95 5-ös, aki most küldi el az üzenetét, az már biztos nem fog ebbe az adásba beleférni, de az biztos, hogy lesz következő adás, amikor majd ezzel a témával foglalkozunk, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, és akkor majd mindenki sorra kerül, szerencsére elég népszerű témának tűnik ez a mostani. Beleharaptam egy túró Rudiba, de eléggé föld íze volt, akkor vettem észre, hogy egy zöld csík van ott, ahol a lekvár szokott lenni. Fémes ízű majonéz, zúzapörkölt, egyetlen falat után elkezdtem tőle öklendezni, az előbbi kettő nem váltott ki ilyen hatást. Hát most ne haragudj meg, kedves Réka, de nem az van, hogy a túró Rudiban direkt van egy zöldféle csík? Mármint úgy értem, hogy van például pisztáciás ízű túró Rudi, nem lehet, hogy azt nézted el, és ezért volt zöld csík benne? És a hirtelen érkező meglepetés ízt nem tudta hova tenni, szóval én azt nem tudom, hogy így van-e. A fémes ízű majonézről nem tudok nyilatkozni, lehet, hogy csak valami light fajta volt, azoknak elég fura az íze szerintem. Az zúzapörkölt pedig, hát az ember vagy szereti, vagy nem, de az tény, hogy azt az állagot, ami a zúza állagom, azt nem mindenki, viseli el könnyedén. Valaki meg nagyon szereti, ez nagyon érdekes. Spanyolban ettem ilyen mini halakat, amiket mindenestül kisütöttek, csak húgom szólt, hogy anyu, szeme van a sült krumplinak. Aha, ami nem is sült krumpli volt, és hát onnantól kezdve lehet, hogy nem csúszott olyan finoman a falat. Rovaripari konferencián egy selyemhernyú gubó konzerv az próbára tett, pedig a sáska és tücsök simán megvolt, mondjuk állítólag az Koreában is egy megosztó étel, ahonnan származik, szóval selyemhernyú gubó konzerv? Komolyan? Jó, itt lesz vége nekem, Boglárka írta nekünk ezt az üzenetet, most jöhetnék a bogárkás szóviccel, de nem akarok, úgyhogy inkább hagyjuk, és még nézzünk néhány üzenetet, ami belefér. Itt a következő, durián. Napokig éreztem azt a büdös szagot és az undorító ízét a számban, hiába mostan fogad, rengetegszer. A duriánra egyébként azt mondják, én nem kóstoltam még, ugye ez egy nagy gyümölcs, ami nagyon-nagyon-nagyon büdös. De azt mondják, hogy nagyon finom, tehát hogyha a szagtól el tud tekinteni az ember, megéri megkóstolni, és valahogy úgy kell ezt megcsinálni, hogy megpróbáljon nem szagolni az ember, hanem csak ízt érzékelni, és akkor talán sikerül azt az ízt, ami egyébként állítólag kellemes, megérezni, anélkül, hogy a szag bejusson az ember testébe, és akkor talán működik. Nem próbáltam, még nem is tudom, hogy megpróbálnám-e, de ezek szerint a kedves hallgató szerint hát nem annyira jó az íze sem, vagy legalábbis nem sikerült jól megkóstolni. Gyerekként ettem szúnyogot meg celluxot is, írja nekünk nagyon büszkén Máté, ehhez gratulálunk. Anyám gyerekkorában véletlenül petróleumot ivott, kannában volt, azt mondta, hogy borzasztó rossz íze volt, de lehúzta, rátette a fedőt és elszaladt. Hát mondjuk én sem csináltam volna mást, aztán én is elszaladok, és nézzük az utolsó üzenetünket már, a kedves hallgatók. 5 évesen ez történt velem. Még éppen nagy nyalókázós időszakomban voltam, előtte apámmal hársfavirágot szedtünk, tiszta bogár volt az egész, és mikor bementem, elkezdtem enni a nyalókát, valami fura volt, szétnyaltam egy bogarat. Aznap vagy a harmadik volt a számban, és amikor anyám megérkezett kenyérrel, megindult enni, amikor beleharaptam, akkor vettem észre, hogy belesütöttek egy szép, fürkész darazsat. Megettem már így megdöglött hangyát, dohánybogarat, ezen kívül önszántamból ettem gyerekként a kutya és macska kaját, illetve a terményt is. Sima kajában pedig nagymamám hányás ízű túrótortája vitte a primet, na meg mikor beült az igazgató a suli menzáján, és ha nem ettél meg mindent, ő lecseszett, így legyúrtam azt a szőrös csirkebőrt félelmemben. Ezt Marcs írta nekünk, és hát köszönjük a rengeteg, hát kevésbé felemelő élményt, minden esetre azt, hogy elküldted, nagyon köszönjük. És azt is, hogy velünk tartottak a mai napon, kedves hallgatók, holnap ismét jön a Ceglét hangja, de egy másik témával, tartsanak velünk akkor is, és a Cegléd Rádióval addig is, Vörös Nándi búcsúzik, viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: my yacht.
1: Hírek a Ceglédár Show-ban.
2: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Riposzt weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig.
1: Az időjárásról.
2: Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakós

0: be like bubbly.
1: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
2: Változékony idő lesz, átalakítja portfólióját a MediaWorks. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz. Jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai-iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszkij jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig.
1: Az időjárásról.
2: Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula, 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz. Jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Riposzt weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig.
0: Az időjárásról.
1: Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula, 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: What we're saying is not protesting.

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Változékony idő lesz, átalakítja portfólióját a MediaWorks. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz. Jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai-iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszkij jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Ripost weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly évvégén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig.
0: Az időjárásról.
1: Hajnalban 8-15, napközben pedig 24-28 fok várható. Fokozatosan melegszik az idő, a hétvégén pedig beköszönt a kánikula, 35 fok körüli csúcshőmérséklettel.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változékony idő lesz. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Kitörni készül az Etna. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. A washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A Hezbollah az amerikai iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Riposzt weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítését. Lehetőségét. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója, Hegyi Zsolt